0: jöjjön egy hazai kedvenc! Forrás Rádió. Mindig veled!
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogta magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá

0: mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek hívnod, Rod.
2: Hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled. Hold up, baby. I'm your city.

Hangerőd fel, mert a jó zene nem hal. Forrás Rádió. Mindig veled.

Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense, BR

buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára. Az Esztergom 5 góllal kikapott a Viborgtól a bronzmérkőzésen. Mától már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van érvényben tűzgyújtási tilalom. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető vasárnap a közösségi oldalán. A miniszter Bögi Viktória jogászt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Hozzátette, a parlamenti államtitkár elsődleges feladata lesz a parlamenti munka koordinációja és a transzparens törvényalkotás irányítása. Mától már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van érvényben tűzgyújtási tilalom, közölte korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. Azt írták, az elmúlt több mint 24 órában Csongrád-Csanád vármegyében is elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom. A múzeumi világnap alkalmából az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak koncertje lesz a Tatabányai Múzeumban. Az érdeklődőket május 20-án 17 órakor várják, a program ingyenes. És végül sport, a MOL Esztergom 35-30-ra kikapott a Dán Viborg HK-tól a női kézilabda Európa Liga bronz mérkőzésén a dizsoni 4-es döntő vasárnapi játéknapján. A magyar csapatból ezúttal is Szőlősi Zárcsik Szandra és Mlinkó Zsófia hiányzott a körülbelül 2000 néző előtt rendezett meccsen. Az esztergomiak szombat este 8-kor még a vesztes elődöntőjük utáni levezető futást teljesítették, 18 órával később viszont már kezdődött a bronz meccs előtti bemelegítésük. Az elődöntőt és a bronzmeccset is az első pillanattól az utolsóig óriási hangerővel végig szurkoló esztergomi drukkerek a két vereség ellenére is nagy ünneplésben részesítették kedvenceiket a találkozót követően, hiszen nemzetközi kupaujancként a legjobb négyig menetelták.
0: Időjárás.
1: Ma eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb eső zápor nem kizárt, napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüthet a nap, az északnyugati szelet élénklökése kísérik, a reggeli órákban 10 fok, délután 17 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rossz Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Nem esett annyi eső sajnos, hogy az egy hete kerülgettem a tekintetemmel madárkakit az ablakról lemossa. Az a baj, hogy nem szedte le az eső, vagy nem eléggé, és most már annyira elegem volt, hogy így pont kikerüli az ablaktörlő a madárpiszok útját, és félreálltam, de nem volt nálam eszköz, amivel letakarítsam. Tudod, mi volt a megoldás?
2: Nem, biztos, hogy valami rédülféle kreativitás.
1: Mi az, ami mindig van nálad, és nem sérti meg az ablakod,

0: Nem, hanem az volt, hogy levettem a cipőmet, akkor a zokniban álltam az út mellett, és a cipő talpával tök jól el tudtam kenni a műalkotást, és akkor utána azt már lehozta az ablaktörlő, ilyen félában ugrálva ott voltam az autó mellett.
1: Nagyon jó, és akkor a madárszaros cipőt, de meg beültél a kocsiba. Gratulálok.
0: Meg a stúdióba, de ez már más téma.
1: Hát szuper. Grayson és Kevin kapcsolatából kiindulva. Grayson, ő 26 éves, és hölgy. Kevin, ő hát nem hölgy, hanem férfi, és 60 éves, és ők egy párt alkotnak. Ami adján is egyébként laza 34 évkor különbség.
0: Na de várjál, tényleg most, hogyha Andi esetében gondolkozunk, akkor kedvesen megfiatalítalak, és azt mondom, hogy úgy durván ennek a valakinek olyan 65 környékén kellett megszületnie. 65!
1: Egy 65-es születésű csávóval?
0: Aha.
2: 65-es.
0: Miket élt meg? Hát nagyon sok mindent.
1: Nem is érdekel.
0: Ő még abba született, hogy egyfajta tusfürdő van a boltban. Ő még volt katona, ő még férfi ember.
2: De figyelj, egyébként most...
1: Hétfőn nem volt tévéadás.
2: Várjatok már most...
0: Vigyázhatott pont... apukádra, amikor gyerek volt. Nem, igen, figyelek.
1: De egyébként ez a történet, ez nem erről szól. Azért ítélik el az internetezők ezt a párt, leginkább az úriembert, mert hogy nagyon szigorú szabályaik vannak, ilyen nem alkutárgyát képező szabályok, amik szerintük a kapcsolat stabilitását és biztonságát adják. Alapvetően, anélkül, hogy itt most nagyon a részletekbe belemennénk, egy ilyen kontrolláló kapcsolatnak tűnik ez, tehát hogy a hölgy nem nagyon járhat el egyedül, stb. És hát a jóval idősebb férj dominálja a fiatal nőt. Egyébként luxus életet élnek, tóparti ház.
2: Luxusban elviselhet, hogy nem mehetsz ki.
1: Na, és pont ez, igen, és pontosan ezt mondják egyébként az internet, ezek a kommentelők, hogy egy ilyen pénzért feladott szabadság. Tehát, hogy a nő feladja a saját elveit, szabadságát azért, hogy ő jó módban élhessen.
0: De tényleg, ezek az emberek miért nem soha a szomorú alkonyi idősek otthonában élnek? Tehát, hogy miért mindig az van, hogy ez az idősebb, ez luxus ember, ez olyan életet biztosít, hogy hova? Óragyártó, óraeladó, izé. Mi?
1: Pedig vannak biztosan nagyon vonzó szírasztalosok is, ugye? Erre célzol?
0: Szírva vigad a magyar, igen. Ó, azt ki sem merem mondani, hogy milyen nélet.
1: Azt
0: nem lehet adásban kimondani.
1: Hát ez nem.
0: Mindegy, ez egy másik téma. Miért nincsen olyan, hogy valaki csak így simán, mit tudom én, a piacon kinéz magának egy idős bácsit, aki nyúl az almakompótért, és akkor összejönnek?
2: Igen, hát ilyen nagyon kevés van egyébként, és persze, hogy nyilván az ember mindjárt előítéletes.
0: Az egésznek a motivációja nem tetszik, de minden esetre, ha most feltételezzük, hogy tényleg ez egy egyenlő kapcsolat, akkor ezek a kontroll dolgok beleférnek?
2: Hát szerintem nem. Tehát ennyire azért ne korlátozzunk senkit, hogy nem mehet egyedül sehova.
0: Max a belülről fakad, nem? Tehát, hogyha nincs meg az igény benne sem, de akkor sem mondjuk ki.
2: Hát
0: ez nekem már adok a feleségemnek zseppénzt kategória.
2: Hát körülbelül igen.
1: Én azt gondolom, hogy amíg egészséges kompromisszumról beszélünk, addig nincs gond. Meg amíg a másik nem érzi korlátozva magát.
2: Csak na de hát így, hogy nem érezheted korlátozva magad?
1: Hát ha nem volt semmi életed, és előtte se jártál sehova, akkor lehet, hogy
0: például
1: nem.
0: Most, hogyha Nóri ki akar menni otthonról, akkor kell neki SMS-t küldenie? Vagy már megbeszéltétek, hogy mit tudom, 10-ig azért kimozdulhat?
1: SMS-t? Írásos engedély, ne viccel. Hülye vagy? Három példányban, képtanul alá
2: írva. GPS nyomkövető van a telefonján.
1: Nem, semmi ilyesmi. Egyébként nekem is tök nonsense. Tehát, hogy, és az a durva, hogy volt a környezetemben hasonló kapcsolat.
0: Igen.
1: Igen, ahol ilyen szintén nagyon szigorú és kívülről nézve érthetetlen szabályok voltak. Tehát, hogy például a hölgyemény nem is nagyon beszélgethetett idegen pasikkal, vagy olyan pasikkal, akiket mondjuk a párja nem ismert. Olyanokkal nem nagyon beszélgethetett.
2: Hát jó, de most a munkahelyen honnan tudja, hogy kivel beszélget? Vagy nem engedte el munkába se? Vagy én ezt nem is értem, mert most, hogyha például a mi szakmánkból indulunk ki, akkor nálunk azért elég sűrűn előfordul, hogy idegen emberekkel kell beszélgetnünk.
1: Hát azt mondaná, hogy akkor figyelj, csak női interjú alanyok jöhetnek.
0: Ezt ne a feleségem előtt mond. Láthatja. Idegen nők ide bejönnek? Hát szerintem ezt valahogy ilyen kompromisszumosan kéne megszabni, hogy legyen szabad elmennie otthonról, de csak akkor, ha nagyon csúnya az nap. Tehát, hogyha megtépi reggel a haját, felken egy kis műbajszot. Szokott is lenni ilyen amerikai vicces filmekben ilyen, hogy engedi a férj, hogy menjen a nő társaságba, csak nem borotválkozhat meg. Tehát, hogy lehetne ilyen határ szabni, hogy mehetsz, ha csúnya vagy.
1: Az még nagyobb genyeság szerintem. Hát ez a dal biztos nem rólam szólt, ha ez lesz a témánk, hogy Shocking Energy, kérem szépen.
0: Készültünk egy kis témával egy nagy embernek.
1: Jaj.
0: És most, hogy kiharcoltam a fizuemel, és nem tudod, van ez, hogy úgy kell valakit szídni, hogy kettőt dicsérsz egy

0: miért szítsz, tehát, hogy mit tudom én, jó a kedélyed, jó a humorod, te hülye, és akkor nem sértődsz meg, hogy egy kicsit most fölhájpoltalak, hogy aztán lenézhessünk rád.
1: Ja, igen. Na, szóval, hogy Ádi találta ezt a kutatást, tényleg nem én hoztam be a műsorba.
0: Most látják a videón, hogy hozzám tartod a fegyvert, rám szegezted, de oké, okay, mondjad.
1: Hogy állítólag egyre inkább hasít ez a Short King Energy, és a short az ebben az esetben, hát legalábbis hivatalosan a magasságra értendő, tehát miért van oda egyre több nő az alacsony pasikért? Tesszük fel a költői kérdést. Én már jó ideje fölteszem ezt a költői kérdést. Választ ugye nem nagyon kapok rá.
0: Andi, látsz ebben bármi igazságot? Vagy van ennek létjogosultsága?
2: Nem tudom. Én biztos, hogy nem nagyon szeretem, hogyha alacsonyabb nálam a férfi.
0: Tehát igazából nem is a magasság a kérdés, hanem a hozzád mért magasság.
2: Hát a hozzám mért magasság, igen. Nálam legalábbis.
1: Én azt
2: meg
1: mondtam.
0: És hogyha mondjuk ez túlsúllyal kompenzálja?
1: Kicsit legalább gurul, tudod?
2: Ja.
1: Én azt mondtam, hogy szerintem három csoportba lehet alapvetően a nőket beosztani. Vannak
0: a goldigerek.
1: Vannak a gold, a silver, meg a bronz, igen. Nem, szóval, hogy ők vannak szerintem nagyon kevesen, akik kifejezetten buktak az alacsony pasikra. Állítólag vannak ilyenek, mert őről fogunk beszélgetni. Vannak olyanok, akiket nem zavar, ha egy pasi alacsonyabb, nem azt mondom, hogy rajonganak érte, hogy nem zavar, hogyha a pasi ezt tudja más tulajdonságokkal kompenzálni. Talán ők a többség, és vannak, akiket meg kifejezetten zavar, hogyha egy pasi alacsonyabb. Tehát ez a három csoport van szerintem.
0: Minden esetre, amikor föltetted a kérdést, hogy miért buknak a nők az alacsonyabb pasikra, akkor egyértelműen az ugrott be, hogy azért, mert lejjebb vannak, tehát hogy oda nem fölfele kell menni, hanem bukni kell. A legtöbb esetben az a helyzet, hogy az alacsonyabb férfiak Golden Retrieverként gondoskodnak rólad, hogy megbocsáss nekik a magasságukat. Tehát kvázi egyfajta kompenzálásban éled az életed, és próbálsz más dolgokban kompenzálni, és ezért más dolgokban jobb vagy, mert ezzel kérsz bocsánatot a magasságodért.
1: Hát gyerekek, sok mindenhez hasonlítottak, már Golden Retrieverhez még nem, de eddig is eljutottunk.
0: Na, így, és azt mondják, hogy sokkal odaadóbb, sokkal empatikusabb egy alacsonyabb pasi, mert igazából neki meg kell küzdeni a dolgokért az életben, és ezért felkészült, érettebb személyiség, mint akinek úgy tálcán kínálják a dolgokat.
1: Egyébként az biztos, hogyha az ember vagy alacsonyabb, vagy nem feltétlenül egy Adonis külsőre, vagy nagy Isten a kettő egyszerre, mint én, akkor azért hát azzal nem tud hódítani. Tehát, hogy akkor kell a humor, kell a kisugárzás, kell az intelligencia, kellenek olyan dolgok, amikkel azért csak meg tudsz fogni egy nőt.
0: Egyébként ebben van valami, erről nők esetében szoktunk beszélgetni, tisztelet a kivételnek tényleg, de hogy nagyon sok helyzetben az van, hogy a legszebb nők a legkevésbé izgalmasak személyiség tekintetében. Mert úgy minden adva volt nekik, de ez szerintem férfiról is igaz lehet, hogy minden adott, meg minden összejön már a küllemedből, akkor nem nagyon teszed bele azt a melót, amit mi mondjuk beleteszünk az életünkbe.
2: Igen. Ez is csak általánosítás szerintem.
0: Mondtam, hogy tisztelet a kivételnek, de ha nem kell dolgoznod valamiért, hanem csak úgy kapott telcen, akkor nem alakul ki valami.
2: Nem feltétlenül igaz ez sem, szerintem.
0: Jó, akkor mondj nekem szép okos nők. Szerintem a nagyon szép emberek sokszor unalmasak. Csak mondom.
2: Ilyen sok szép emberrel beszélgettél már?
1: Nem, hát azért nem beszélget velük, mert szerintem unalmasak.
2: Ja, mert szerintem unalmasak.
0: Erről szól, mindenki magyarázza magának a dolgokat. Meg amúgy most gondolj bele, miért jó egy nőnek például az, hogyha alacsonyabb a pasi? Szerintem a nagyon szexi kopasz nőknek, ugye nem látod lentről, hogy kopasz, tehát hogy igazából azt az arcát látod.
2: És már megint ott tartunk, hogy ugye a férfi nem tudja elfogadni, hogy a nő kopasz. De a nő el tudja fogadni azt, hogy a férfi alacsony. Tehát, hogy azért...
1: Egyébként tényleg tök érdekes, most nyilván te Ádi kevesebb tapasztalatról tudsz beszámolni alacsony férfiak vonatkozásában.
2: Igen.
1: Én meg ugye így élem az életemet, tehát azért én tényleg, én belefutottam olyanba is, aki azt mondta, hogy őt például simán zavarja, hogyha egy pasi alacsonyabb, sőt volt olyan csaj, aki például annó azért utasított el, mert azt mondta, hogy egyébként a személyiségemet tökre bírja, de hogy őt zavarja, hogy alacsony vagyok. Egyébként ez volt a kevesebb visszajelzés, tehát ilyenből jóval kevesebb volt. A többséget általában nem zavarta az, hogy alacsony vagyok.
2: És mondjuk visszafelé nézve, hogy téged zavar, hogyha mondjuk magasabban ő?
1: Abszolút nem.
2: És hogyha jóval magasabb, mondjuk ha mondjuk egy olyan magas lenne, mint az Ádi?
1: Hát Ádi azért nagyon magas. Hány centi vagy, Ádi?
0: 193.
1: Na hát azért azt mondjuk tényleg.
2: Jó, oké, de ha mondjuk, mit tudom én, ilyen 180 lenne a nő.
1: Az nem, az abszolút nem. Nem.
0: Szerinted le tudnál nyomni úgy egy randit, hogy ne derüljön ki, hogy te vagy az alacsonyabb?
1: Hát nem lehet.
0: Hát de mi olyan helyre hívod, mindig
1: mi sötét van,
0: felállsz egy padra, vagy
2: hát mindig de mondjuk az
0: megnézed,
2: hamar
0: hol
2: kiderül.
0: Magasak a járdapatkák, és mindig úgy mentek.
2: Az hamar kiderül. A Szexes New Yorkban volt egy ilyen jelenet egyébként, hogy ült a pasi, és ugye a Samantha randizott vele. És akkor volt, amikor így mondta neki, tök jól elbeszélgettek meg minden, és nem figyelte, hogy amúgy a pasi mekkora. És akkor mondta, hogy ki kell mennie a mosdóba, és akkor így leugrott a székre. Azt meg így nézett, hogy úristen, igen, mekkora.
1: Hát, egy Michael J. Fox filmben volt az, hogy maga nem is olyan alacsony, mint mondták, persze, mert egy bár széken ülök.
0: Te tényleg a kocsival kell menni, te már bennülsz, mondjuk nem nyitott ki udvariasan az ajtót, de ezt még talán elnézik neked, tehát ott már ugye mind a ketten ültök.
1: Hát ha jó a kocsi, akkor elnézik.
0: Amikor megálltok valahol, te előre rohansz, hogy már beülj az étterembe, mire ő jön.
1: Mennyire életszerű, te elrohansz, hogy te ilyen.
2: És akkor kiabálsz neki, hogy gyere, utálom!
1: Gyere!
0: Majd a végén, mikor vége a randinak, akkor mondod, hogy te még maradnál, de köszönöm, hogy eljöttél a randira.
1: Én még lemosogatnám a vacsorára.
0: Én még itt elődögélek, szeretem akkor átgondolni, hogy mi volt, hogy volt, mint volt.
1: Levonom a tanulságokat.
0: Meg amúgy holnap is itt lesz egy meetingem, én már beültem ide.
1: Elalszom a lábad a konyhát.
0: Kicsit elfordulnál, amíg elmegyek mosdóba. Ja, jó, nem, ez
1: gyerekek,
0: nem életszerű.
1: Tehát, hogy sose éltem ilyenekkel.
0: És hogyha mondjuk végig lovon vagy, úgy jössz a randira, úgy is mentek bárhova.
1: Mert hogy szűke hercegfehér lovon?
2: Jó, mondjuk, mind a Shrekbe, tudod, van egy ilyen láb, amiben beleteszed a lábam.
0: Csak ne pónin, mert ez gyanús. De a lóhoz képest tűnj nagynak,
1: és
0: a ló az legyen.
1: És még arról sem ér le a lábam, tudod. Na, jó van, gyerekek, akkor úgy látszik, hogy működik a Short King Energy, ha van hozzá humor meg intelligencia.
0: Bocsát, arra még szálljunk időt, hogy beolvassuk azokat a nőket, akik írták, hogy nekik bejönnek az alacsonyabb pasik. Kész.
1: Ennyi volt. Ahogy ígértük, a kézilabda lesz a főszerepben. A stúdióban itt van velünk Éles Benedek, a MOL Tatabánya KC játékosa. Szia,
0: de vártam, szia.
3: Üdvözlök mindenki, sziasztok.
1: Na, hát most egy kicsit talán lazább hét van, ugye? Így a válogatott hét keretében volt időtök szusszanni?
3: Hát, mondhatni, igen, most azért volt 3 nap pihenünk, kézilabdamentes napok. Tegnap már elkezdtük újra az edzés, jövő héten ismét 2 mérkőzés, utána pedig nagyon fontos kupameccs. Úgyhogy ez most viszonylag egy lájtosabb hét, de menni kell tovább.
1: Ráadásul, hát azért tegyük hozzá, hogy nem akármilyen meccsek. Bár itt azért volt közte olyan, és én ezt például mondtam az Izvidács elleni hazai meccsre gondolok, hogy szerintem az egy olyan hangulatban telt, hogy én azt éreztem, hogy ez valami elképesztő mentális pluszt tud adni. Ti hogyan éltétek meg azt a meccset? Mert erre külön kíváncsi vagyok.
3: Igen, ami igazán kemény volt ebben az évben az, hogy nem igazán volt olyan mérkőzésünk, amire ahogy azt mondtuk, hogy jó, ma most tudunk szusszanni, mert szerintem mindegyik meccset a utolsó 10 percben nyertük meg, de úgy jöttünk haza, hogy talán 2 lett ott, és itthon pedig hát a szurkolók segítségével sikerült megnyerni.
1: Igen, ez egy elképesztő hangulat volt. Szóval, hogy ha valakinek szeretném eladni a kézilabdát, hogy szeresse meg, akkor körülbelül az egy ilyen meccsre kell őt kivinni. Igen.
0: Magyar csapat ilyen magasra még nem jutott. Európa kupa döntőt játszatok. Tényleg fantasztikus. Van egy legkevésbé sem elfogult kérdésem, hogy mennyire lesz nehéz kiállni ezen az Európa kupa döntő játszani, miután kikaptatok a Budai Farkasok Riftől.
1: Gyorsan a tatabányai szurkolóknak megjegyzem háttérinformáció, hogy Ádi egyébként a Budai Farkasok speakere, úgyhogy ez egy különösen szép mérkőzés lesz ugye olyan tekintetben, hogy ugye én vagyok a tatabánya speakere, te a Budai Farkasok speakere, de csak
0: leszek.
1: Nálam lesz mikrofon a meccsen, csak úgy mondom, Ádi, csak nálam lesz mikrofon.
0: Ne nagyon verjenek meg engem, ugye a meccs végéig.
1: Hát a saját érdekedet diktálnám.
0: Igen, nyilván viccet félretéve azért itt is viszonylag közel lesz még egy mérkőzés a kupa döntő előtt. Ez lehet egy olyan, ami ráhergelt titeket a döntőre, vagy úgy vagytok vele, hogy bárcsak ez messzebb lett volna?
3: Nem, én úgy gondolom, ez pont jó időpont. Egy ilyen mondhatni idézőjelesen felkészülési mérkőzés tökéletes lesz, hiszen azért most készülünk, inkább az Ohrid van nyilván előtérbe, most rájuk készülünk főként, de a Budai Falkosok ellen meg mindenképp szeretnénk nyerni, hiszen utolsó hazai bajnoki, úgyhogy azt is szeretnénk hozzáállni pozitívan.
0: Roland, ezt most imádni fogod. Direkt úgy kerestük a hírt, hogy itt összesugtunk meg minden, de te semmit nem tudsz róla.
1: Nem, tényleg semmit, tehát hogy most őszinte meglepettés. És nagyon röhögtök, szóval.
2: Hát
0: ha már a horgászatról szó volt, akkor Andi, tiéd a szó.
2: Igen, hát a horgászokra kevésbé veszélyes ez a faj. Na de rátok, fiúkra.
1: Ajajajajaj, mi jön itt?
2: Figyeljetek, hát...
0: Olvastad a hírt?
2: Olvassam fel.
0: Csak
2: így,
0: a címet.
2: Várjál, mert ez nincs meg, azt nem mentettem ki.
0: Ki de amúgy,
2: hogy Magyarországon is megjelent a hererágó hal. Megjegyeztem.
0: Ettől féltünk.
1: Ezt akkor üzennénk a kéziseknek, Beni, ha még így hallod. Add át a Zsitának, a Marcinak. Szóljatok előre a Bodó Ricskinek, légy szíves.
0: Anni, légy szíves.
1: Óvatosan.
2: Hát fontosan. Tudni legalábbis nem menjetek.
0: Légy szíves, hogy... nagyon pontosan olvasd a hírt, mert nem akarok helyreigazítást a rádióban.
1: Here we go again.
0: De ez mi? Ez direkt a herére megy?
1: Here rágó hal.
2: Nem, hát tulajdonképpen ez a fajta hal, úgy hívják, hogy Paco. A piranya.
1: Milyen színű?
0: A zacskós halak családjába tartozik.
2: A színű, hát
1: ja,
2: milyen
1: mondom, fekete.
2: Ne.
1: Ja, fekete Paco.
2: A Paco.
1: A hererágú fekete Paco.
0: A zacskók nemzetségébe tartozik. A rágcsálók fajába.
1: Zacsi Hari.
0: De szopogat,
1: japán vagy, neve Zacsi Hari.
0: Szopogat,
2: nem,
0: vagy rág?
2: Nem, ez tör. Ez tör. Zúz.
0: Fogazik?
1: De?
2: Ez ráharap és zúz.
1: A szopogat az máshol van. Az nem hal.
0: De nem jó,
2: nem
0: hal.
2: A szopó hal, ez hererágó hal.
0: De akkor ez nem jó hajon.
2: Nem, igaz.
0: Csak a férfiakra veszélyes.
2: Igen.
1: Hát Tájföldön nem biztos. Ott azért bajos. De ott előszűrésre is jó, mert...
2: Igen, tényleg.
0: Mi ez? Honnan? De ez direkt azt keresi, vagy mi?
2: Nem, hát tulajdonképpen ő gyümölcsevő. Meg Mag. Szereti... Várjál, szereti... A gyümölcsös és a csontélyes magvakat és dióféléket szereti.
1: Annyira azért nem kemény.
0: Abban nincs csont.
2: Nem, de olyan alakú.
1: Csak még ha úgy érez. Úgy, gyerekek. Igen. Figyelünk.
2: Igen. Na, és hát igen. Igen. És konkrétan ő nagyon nehezen lát. És ezért azt egy csontélyosnak nézheti.
1: Nem hiszi... lát, de hal.
2: Hererágó.
0: Oké, okay, meg vagyok.
2: Még egyszer elmondom.
0: És van foga?
2: Van.
0: Jézusom.
2: Olyan, állítólag olyan, mint az emberi fog. Hasonlít.
1: Gyerekek, az...
0: Ez, és akkor nem csak,
1: ez veszélyes.
0: Nem csak rágcsál, hanem enni akar.
2: Hát igen, azért mondom, hogy ez ráharap, és így roppant.
0: Te hogy jut be a gatyába?
2: Hát igen, itt azt írják, hogy a nudista strandon lévők vannak a legnagyobb veszélyben. Úgyhogy Lackó azért óvatosan a Dunában.
0: Hogy látod magad előtt, hogy a Lackó kisétel egy hallal magát?
1: Lackó, kapásod van!
0: És amúgy válogattad, hogy az epilát azt szereti?
1: Fazonra megy?
0: Hogy jött minden, ami erre?
2: Nem tudom, nem kérdezték meg tőle, szerintem. Szerintem bármelyikre és, rámegy.
0: De mi, ezt a Frankon így hívják? Vagy ez a beceneve?
2: Nem, hát ezt adták neki.
1: A művészneve.
2: Ez a
0: művészneve. Próbálom komolyra venni.
2: Ahonnan származik, ott nevezték el így.
0: Halos Hereditus.
2: Biztos, hogy ő történtek már balesetek, és ezért.
1: Here Harabditus.
0: És mit raksz a horogra? Tehát itt a kukacsal nem mehetsz rá.
2: De nem kell neki.
1: De. Tovább megy.
2: Megkerüli.
0: De tényleg, hogy tehát akkor gatyóban nem jut be, tehát akkor ez egy védelem, az jó.
2: Igen, az védelem.
1: Kivéve a röngel szemei vannak.
2: Nincsen, hát alig lát állítólag. Azért megy rá.
0: Megy és eszik mindent, ami golyó.
2: Ami úgy néz ki, mint egy dió.
0: Betoljok. De oké, tehát akkor nem ez a hivatalos neve.
2: Nem, az a hivatalos neve, hogy Paco.
0: Jó, Paco.
2: Csak azért, gondolom, azért nevezték el így, mert hogy ahonnan származik, ott több ilyen baleset is történhetett.
1: A Neoton Família írt is róla dalt.
2: És...
0: Meg nálunk van egy fekete.
1: Igen, de ők sem gondolták volna, hogy aztán így elszabadul.
0: Jó, és akkor ez hogy került ide? Tehát hol van?
2: Mi, azt a nem Dunában írják, hogy kerül... Igen, a Dunából szedtek ki, meg egy-két csatornából állítólag, de a Dunánál ott lehet rászámítani.
1: Hát azért van a Dunának megyei szakasza, úgyhogy akkor így üzennénk, jó, a Duna parti településeknek, hogy uraim, óvatosan,
2: és, a nudizással.
1: Igen, és masszívan felöltözni a nyáron, jó? Mert azért érdekes helyi hír lenne, nem mondom, hogy nem mondanánk be mosolyogva, hogy hererágó hal.
2: Támadott meg valaki egy férfit.
0: De hogy tegyük azt, most ezt mit kéne legyen a Lackó, hogy megkérdezem tőle, de hogy ez zavarna egy nudistát, hogyha mondjuk maradhat nudista, csak mondjuk szuszpenzorral? Hogy valamit azért úgy fölköt, hogy védje.
1: Hát, de ez akkor már nem igazi, az már csak ilyen félig nudista. Na, nudista light.
2: Hát igen.
0: Az lehet még, hogy fölkötöző rádiókat, hogy azt tegye meg előbb. És akkor gyanús, hogyha valami
2: rángat. Ha valami húzogatja, akkor egy zsinort, amire rákötötted, akkor...
0: Gyorsan focista póz.
1: Hát ha van, akkor amire át tud kötni, akkor az jó dolog.
0: És mivel...
1: Én Short King Energy-vel élek, tudjátok.
0: Jaj, mivel lehet védekezni?
2: Hát semmivel nem tudsz védekezni. Hát a gatyával, igen.
1: Az, hogy nem veszed le, igen.
0: Betoljak, mik vannak?
1: Van a vasaló, mint Tájföldön.
0: Ez milyen para.
1: De tényleg, erre azért úgy nem készülnél.
2: Ha egyszer azon gondolkoztál, hogy nudizol a Dunában, most már meggondoltad magad
0: is. Ne, csak az, hogy mindig panaszkodnak a nők, hogy a szülés, meg mi ezt nem tudjuk átélni, meg ilyenek. Közben nekünk férfiaknak ilyen dolgokkal is egyre többel kell megküzdenünk.
1: Na, hát ilyen veszélyek vannak, igen. Hát ki gondolta volna? Ráadásul a modernkor kihívásai. Volt régen hererágóhal? Nem volt.
2: Hát biztos volt, csak nem jött el idáig.
0: Hány magyar mehet be így a kórházba? Ó, megint itt egy herés.
1: Lehet, hogy azért jön, mert tudjátok, azért azt lehet tudni, hogy a magyar nők azok világhírűek. Mert hogy annyira
0: a magyar
1: szépek. A magyar here is lassan az lesz, az is világhírű. Hogy milyen szép.
2: Hát ha rácuppan egy ilyen hal, akkor biztos.
1: És akkor azért jönnek erre. Nem elégszenek meg, nem honnan jönnek ezek Duna? Nem elégszenek meg a német herével. Mit nekem német here?
2: Ott is vannak valahol valamelyik svájci. Azt hiszem, ott, hogy az. Olvastam, mintha ott is lennél.
1: Na,
0: hát tényleg, vagy mi lesz?
2: Meg Franciaországban is volt ilyen hal. Ott
0: mi lesz még? Jön majd az Ádám Csutka falósas? Te mi lesz még?
1: Te nekik magyar here kell, látod? Tehát nem elégszenek meg azzal, hogy svájci. Elég nekik ott, jó, bicska, csokoládé, hegyek, el vannak.
0: És ez nem megoldás, hogyha úgy mész be a vízbe, hogy a heréddet kitartod?
2: Azt megnézem.
1: De ez hogy egyik van emelet? Tehát úgy gondolod, hogy... De várjál, mert akkor
2: csak
1: viszont...
2: Végig, végig fogod. De akkor is rámegy, mert a kezednek is olyan alakja lesz.
1: Hát azért inkább oda harapjon. Na jó, de gyerekek, akkor megint csak az van, hogy mi alacsonyabb férfiak, akkor veszélyeztetettebbek vagyunk.
2: Igen.
0: Ugye? Hú, Roland.
1: Tehát, hogy azért engem hamarabb támadna meg a hererágó.
0: Én annyira
1: téged.
0: Fel akartalak ma emelni, de a végére csak bejön egy ilyesztő
1: dolog. Hát emeljél is fel a Dunába, könyörgöm, különben jön a hererágó, ha az megtámad.
0: Ó, mik vannak?
1: Na de nem, gacsa nélkül.
2: Csak nehogy felugorjon odáig.
1: Ja, hoppa, repülök.
0: Szerintem ez egy fontos hír volt.
2: Hogy ott is egy dió.
0: Védjük ezzel a magyarokat.
1: Ez közérdekű tájékoztatás volt, csak mondom.
0: Az áldozatok jelentkezzenek, tehát ezt nyilván komolyan kezeljük, nem.
1: És természetesen anonimitásukat megőrizve meséltek el, hány öltés volt utána.
2: Egyébként állítólag még el is vérezhet az adott illető, úgyhogy ez nem vicces.
1: Figyelj, nekem már a gondolattól fáj, jó? Tehát,
0: amúgy, hogyha ez történne, akkor rajta lenne a sírodon, hogy egy
2: hererágó hal.
0: Hererágó hal.
2: Okozta a halálát.
1: Nem, de megkérnélek, még ott az utol, amikor szenvedek, tudod, hogy amely te mondod a búcsú beszédemet, akkor légy szíves, fogalmazd bele.
0: Mondjátok azt, hogy cápa volt. Légy szíves.
1: Ja, mert tényleg, hogy mennyire cikk imádik
0: hererágó hal. Még visszasírjuk a cápákat, szerintem eljön ez az idő.
1: Hát, Andi, tényleg feldobtad a napunkat. Időközben csekkoltuk, hogy néz ki a hererágó hal. Hát több foga van, mint egy komplett Mónika Show évadnak.
0: Nagyon durva. Olyan, mint egy szemét piránya. Mert a piránya ezt képest kedves.
1: Igen, de egyébként milyen szép fogai vannak. Tehát ha most ilyen fogorvosi szemmel nézném, akkor azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép fogai vannak. Csak hát ne akarja ezekkel a beherémet megrágcsálni.
0: Nagyon durva. Nézzétek meg. Jó erre felkészülni.
1: Mármint a halat. Azt nézzétek meg. Jó? Tehát ez fontos. Tegyünk különbséget.
0: Jaj, de már a piranya is arról mindig voltak ezek a legendák, meg mindenfélek, hogy igazából nem is támadnak emberre, meg csak akkor necces, hogyha nagy rajban vannak. Azért én nem szívesen mennék be közéjük, de most van még egy. És hogyha ez itt van Magyarországon, ráadásul a Dunában, akkor ez nyilván kiderült, hogy édesvízi hal. Előfordulhatna mondjuk a Balatonban is.
1: Figyelj, szerintem sorsoljunk. Jó. Lezajlott a Magból sláger játék. Erre rákunk, hal után ez nagyon hülyén veszi ki magát, de ez volt ugye Magból sláger. Nem Magból, Magból?
0: Mondja te. Te hangod mélyebb.
1: Szóval a Magból sláger játék, még 7 és 8 között zajlott.
0: Honnan tudod, hogy megtámadta a férjedet a hererágó hal, hogy kiszól neked, hogy drágám!
2: Itt vagyok.
4: Sor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre! Harcoljuk ki közösen a győzelmet! 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, szép jó reggelt mindenkinek, 6 óra múlt 36 és fél perccel, és itt ébresztjük a népet, I.S. Rolanddal.
3: Hát ennél pontosabb időjárás jelentés, gyerekek, szerintem nem nagyon kaphattok sehol. 36 és fél perccel, még jó, hogy a másodperceket nem számolja le nektek
2: időjárás jelentést. Mi van veled?
3: A pontos időt, na már látod? Nekem is két fő reggel van még, de mindenkit értette szerintem, hogy mire gondoltam. De úgyis elmondod az időjárást is, tehát hogy váltesz vagyok, ezt így megelőlegezem. Figyelj, látok a jövőbe.
2: Az időjárás jelentéssel kapcsolatban egyelőre csak annyit, hogy a nagyegyházi telnek a vagy megfagytak, vagy közelít felénk a nagyegyházi hamburgernap.
3: Nem láttad őket ezek szerint.
2: Sehol senki, de úgy, hogy eddig minden nap ugye ott voltak a domboldalon, ott legelésztek, lehetett nézni, hogy ki hanyadik emeleten van. Először azt hittem, hogy a hideg miatt nincsenek kivezérelve, de egyszerűen nem értem a dolgot, mert ma 7 fokot mutatott a külső hőmérő, amikor arra mentem, a múlt héten pedig 3-at. Tehát elvileg melegebb volt, mint a múlt héten, amikor kim voltak a tehénkék.
3: Szerintem elbújtak előled, megunták, hallották, hogy hallod, a Rédl rólunk beszél adásba, ez itt túl sok, úgyhogy
2: baj van a celeb tehenekkel?
3: Úgy látszik, hogy nem annyira élvezik azt, hogyha ha körbe rajongják őket. Na hát egyébként remélhetőleg mindenki kiheverte ezt az egyébként elképesztően rossz hétvégét, mármint időjárás szempontjából, szóval gyerekek, ezt a késő őszi szaridőt, amit egyébként átélhettünk, brutális, ki hogy viselte, írjátok meg egészen bátran. Hát kinti programokat azt, hogy nem nagyon lehetett tervezni.
2: Na hát én nem tudom, hogy a Niki végül kirakta a fotót, vagy csak ki akartuk rakni, de hogy én igazából a leghidegebb időben sikerült teraszt pucolnom.
3: Láttam, igen. Láttad? Nagyon büszkén mosolyogtál ott azzal az akármivel a kezedben. Vízláncsa vagy mi a
2: rubánat? Hát én vízláncsának hívom, de tulajdonképpen az, amivel
3: ez egy magas nyomású mosó.
2: Igen, az autómosókban is mosod a kocsit, csak ez egy terasz edition. Egyébként, hogyha egyszer majd nem lesz miből élnem, akkor szerintem ebből meg fogok tudni, tehát hogyha értékesítem magamat az emeletes házban. De az a lényeg, hogy ez olyan erővel löki a vizet, hogy egyszer megpróbáltam a lábamról valami koszt lemosni vele, és nagyjából levágtam vele a lábujjamat, tehát hogy utána még 2 napig sajgott, úgyhogy ezzel magadat véletlen se spriccelt, de úgy szedi le a madár, mint annak a rendje. Hát
3: figyelj, igazából ha gondolod, bemondhatod adásba, hogy Rédl Ádám magányos hölgyeknél
2: vállalok.
3: Intenzív spriccelést vállal, tehát hogy lehet, hogy lenne rá jelentkező.
2: Jó, több fejjel tudok jönni, hogyha kell.
3: Na az úgy, hogy ilyet még nem hallottam, ez igazán exkluzív.
2: Tudok olyat, hogy habos.
3: Húha!
2: Tudok olyat, hogy kefélni is tudok.
3: Az nem árt.
2: És tudok olyat is, hogy az egész hosszú slaggot kivezetem. A teraszra, és ott csináljuk mindezt.
3: Tehát teraszon hosszan, habosan, vagy mi volt a harmadik?
2: Hát tudok kefélni. Ja,
3: vagy sima kefélést.
2: Nem hát akartam elgusztustalankodni a témát.
3: Ezekből lehet választani.
2: És ebből bármelyiket, vagy mindet is. Na, de tisztelet a terasz, egyébként gyönyörű szép lett, csak annyi észrevétel, hogy amúgy jobb ezt ilyenkor csinálni, mint a napsütésben, mert így nem nézi mindenki azt, hogy mit művelek, mert amúgy is esik, amúgy is hideg van, nincsenek kint, lejön onnan a víz, nem zavar senkit. Tavaly 2 csöngettek fel, hogy csőtörés van nálam. Hogy mi az, hogy ömlik a víz a teraszomról? Hát takarítok.
3: Végül is. És rá az alattad lévőre, vagy hogy?
2: Nincs alattam. Már hogy van, csak annak nincs terasza. Úgyhogy egyébként úgy lealám, és a kislányom hozta ki a forrás rádiós sapkát, ami ott rajtam van, mert mondta, hogy ne fázzon meg a fejem.
3: Ja, azt mondta, hogy apa, akkor légy szíves, ténylegesen dolgozzál valamit.
2: Nem, ő mit szimackod nézett bentről, és popcorn kellett neki pattogtatnom. Ja, az is jó volt, mert egy maradék adag popcornt kivittem magammal, tehát én voltam az, aki a vízláncsával popcornt rágcsálva mostam az ablakokat. Egész hangulatos kis nap volt, csak megfagytam.
3: Na, hát figyelj, neked ez jutott, én hétvégén színházban voltam.
2: Jaj, tényleg, nem hogyan tudnék élni nélküled.
3: De az a címe. Azt.
2: Milyen volt a Franciska?
3: Figyelj, csinos, jól is énekelt, bár azért alapvetően úgy leszűrtem a közönségből, hát egyrészt szerintem 70%-ban nők ültek.
2: Tényleg.
3: A közönség soraiban, és hát az egyik szereplő a Fehér TV-el is poénkodott ott közben azzal, mert hát van ilyen kis interaktív rész, mikor így megénekeltetik, meg megtapsoltatják a közönséget, egyébként bestiálisan jól felépített darab, tehát elképesztően pörgősebb, mint a film, és ahogy egyik jelenetből a másikba átmennek, és ahogy ezt technikailag kivitelezik, emelem kalapom. Zseniális. Tényleg? Na mindegy, és akkor ő terispenyőködött azzal, hogy és akkor most azok a férfiak egy sort énekeljenek be, akik csak a feleségük miatt jöttek el. Hát voltak, akik énekeltek, én nem mertem.
2: Na, de, szóval, de, és hogy... miért nem ugrottál fel egyből, amikor kijött a Franciska? Tehát, hogy most ezt annyira szolidan mondtad, hogy jó volt, jól énekelt, mintha csalódtál volna.
3: Ja, nem csalódtam, nem. Nem csak azt akartam elmondani, hogy alapvetően azt tapasztaltam, nem tudom, hogy azért ott a... Hát, lehet, igen, de hogy a legnagyobb tapsot, az kétségkívül a Marics Peti ember már páros kapta. Tehát ez... És várjál, hogy vicces is volt, mert a végén, ugye egy nap kettő előadást lenyomnak a szereplők, és így volt ez ezen a napon is, amikor én voltam, és hát utána azért véletlenül elég hamar próbálnak meg így távozni a színházból. Egyébként nagyon jó volt a szereposztás, majdnem, tehát főszereplők ugyanazok voltak, mint akik a filmben játszottak, és amikor mentünk ki a miből? Színházból, akkor ott van egyébként az RK-nek a művész bejárója, igazából eléggé közel a főbejárathoz.
2: Mentél aláírásért?
3: Nem, én nem mentem aláírásért, és ahogy ott így álltak sorba már, akkor ugye tudod, a rajongók, fiatalok, idősebbek, és hát elkezdett egy-két szereplő kijönni, és hallottam két hölgyet beszélgetni, hogy ez csak a Királdi Marci. Tehát aki ugye a zenekarban a billentyűs alakít, ez csak a Királdi Marci. Ő teljesen nyugosan ki tudott jönni, beszek, hogyha az ember már lépett volna ki.
2: Ja, de várjál, és akkor a feleséged egyik kezén ezért van az, hogy Marics, a másikon, hogy ember ilyen baromi nagy aláírással?
3: Hogyne, persze. Nem,
2: jó, nem fürödtök mostantól. Nem.
3: Viszont tényleg nagyon jó a darab, úgyhogy mondanám, hogy érdemes megnézni, de hát igazából idejévre nem kapni már jegyet. Tehát amikor vannak előadások, már nincs egy, tehát ez teljesen mindegy, hogy mit mondok. Nekem kifejezetten tetszett.
2: Ki játszott az időskori Damient?
3: Nincs benne. Viszont várjál, viszont az időskori Gergőt, aki ugye a főszereplő, akit az ember már alakít, és ugye megjelenik időskorban is, őt a Feke Pali alakította, olyat énekelt a Pali.
2: Hát ő nagyon, tehát hogyha énekelni kell, akkor mindig győztes. Éva itt van velünk, nagyon jó csapat, szeretjük, mindig, ha tehetjük, hallgatjuk önöket.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen. Aztán jönnek a közlekedési hírek is. Itt van Zsoltunk. Buenos Morgan, M1-Pestől Tatabányáig a hétfői tranzit forgalom tapasztalható. Sok kamion, de jól lehet haladni.
3: Aztán írt nekünk Gyula is, egyes úton, Tata-Herceghalom vonalon, jól lehet haladni, Herceghalomnál a lehajtó tegnapi naptól lezárva az M1-ről, júli 31-ig marad a régi főút, ha nem akar sokat kerülni az ember. Köszi Gyula az infót.
2: Közben pedig Móni, Buenos Morgan, vasárnap rögbi meccsen voltam, nagyon jó volt a könnyed záportban szurkolni a gyerekeknek, ők meg aztán végképp élvezték a sarazást.
3: Hát igen.
2: Meghoztok a kedvet?
3: Könnyed, szerintem nem. Szerintem Móniéknál alapvetően ez lehet, hogy játszanak rugby? A gyerekek. De hát figyelj, azért rögbiben, hát ott eleve ugye gyűrik egymást rendesen, sárban, az szép lehet, lesz mit mosni utána.
2: Nem úgy a kézilabdában, ahol teljesen kulturált körülmények között már-már smokingban játszanak a játékosaink a pályán. Ezen a héten egyébként nagy hetet ülünk, mert hogy kettő kézilabda mérkőzés is lesz. Az egyikről csak nagyon röviden, mert arra jövök. Ez 20-án lesz, ugye?
3: Így van, ez a budai farkasok elleni mérkőzés, az utolsó hazai bajnoki.
2: Szomorú veressége a kék tigriseknek.
3: Mondott te. Igen, igazából tét nélküli gyakorlatilag mind a kék tigrisek, mind a budai farkasok számára. Amit viszont inkább szem előtt tartunk, az a vasárnapi meccs. Uh-huh. Ugye az Ohrid elleni Európa Kupa döntő első felvonás, mert ugye az első meccset játsszák a kék tigrisek idehaza, és végig a héten a Buenos Morgan-ben ide sorsolunk jegyeket négyesével. Viszont ezúttal nem a kézi vagy kamu játékot hoztunk, hanem egy régebbi formáját élesztjük fel erre a hétre a játéknak. Tudnélik, nagyon-nagyon kell fülelni, és két dal között ki kell szúrni, hogy mikor halljátok a hetest. A büntetőt, a 7 méteresnek az elvégzését, egy erre utaló hangeffektet kell tehát kiszúrni, és hogyha ez megvan,
2: akkor meg kell írnotok, hogy gól vagy sem.
3: Ennyi.
2: Nem, egyébként nem. Meg kell írnotok, hogy hajrá tigrisek, ugye? És akkor, hogyha valaki megírja ezt, akkor részt vesz a sorsolásunkban, a nevedet is írd mögé 0629789785, mi pedig minden nap 4 darab jegyet kisorsolunk erre a bizonyos kupa döntőre, mondjuk azt a magyar fordulóra, mert ez lesz először.
3: Így van, hajrá tigrisek, kék tigrisek, tehát mind a kettő játszik. A lényeg szerintem igen, hogy be tudjuk azonosítani, hogy ti a kézilabdás játékon szeretnétek részt venni, tehát SMS-ben avagy Viberen a saját nevetekkel együtt 0629789785-ös. És hogy mi mindennel foglalkozunk egyébként a mai adásban, hát ma is kellően azért színes és érdekes lesz. Például Johnny Depp hitelkártyájáról biztos, hogy szót ejtünk, nem is akármilyen kontextusban.
2: Szembesültél amúgy a témával? Most mindenhonnan ez dőlt, szerintem fantasztikus. Láttad?
3: Igen, igen, azért ez elképesztő, hogy angyalföldről mi mindent el lehet érni.
2: Az angyalföldi betyár megpulykázta Johnny Depp kártyáját. Igen. Valahonnan megszerezte az adatokat. És szépen lassan kis mikrotételekben elkezdett vásárolgatni, és hát ilyen 220 millió forintnyi pénzt lopott el Johnny Depptől, mire a színésznek, a Karib-tenger kalózának feltűnt ez a kis bugyázás.
3: Illetve szót ejtünk majd az idegesítő szomszédokról is. Szerintem ilyen téren mindenkinek van tapasztalata, legalábbis hát aki mondjuk lakótelepen él, nagy eséllyel már találkozott olyan szomszédokkal, akiket maximum az ellenségének kívánna.
2: Én pedig közben nézem itt az SMS falat, hogyha valaki most írja, hogy kék tigrisek meg hajrá, én azt törlöm könyörtelenül. Tehát csak az játszik, aki akkor küldi, amikor az effekt megszólal, meg mondjuk hát egy ilyen 30 másodperces környezetében.
3: Egy percet azért
2: egy
3: adunk.
2: Perc.
3: Jó, hát mert mire
2: előtte
3: az ember...
2: Is, utána is?
3: Előtte nem, mire az ember ugye bepötyögi, ne jó, legyen kettő jó, és akkor nagyon jó indulatok vagyunk,
2: mert
3: lehet, hogy nem tudom, közben pisil, vagy eszik, vagy remélhetőleg a kettőt együtt nem, de hogy valami éppen elfoglalja, kettő percen belül még akkor utána él.
2: Jó, ami még nagyon fontos, hogy mivel hétfő van, ezért Roland az utolsó nagy ötletét hozza a Humpobban. Aztán lehet, hogy majd még jönnek neki új gondolatai ezzel a rovattal kapcsolatban, de valamire nagyon bekészültél a mai nappal kapcsolatban, és már Kittit is hergelted.
3: Igen, jön a Humpob, ezúttal is egy igazi különlegessége. Hát nem tudom, hogy mennyire fog nektek tetszeni, minden esetre szerintem megosztó lesz.
2: Jó, és ami még talán a hétfőhöz kapcsolódik, hogy a mai napon természetesen beülünk az időgépbe, és május 18-át fogjuk vizslatni, az egyik kedvenc eseményem ezen a napon történt, úgyhogy azt hiszem, hogy ideje belelépni a gázpedálba. Buenos Morgan, mindenkinek új hetet nyitunk, remélem a hétvégére már jobb idővel. Forrás Rádió.

Nem mennék veled fixel, te XS vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni, addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas. Na pucsol!

0: Tesó, ez glamour, napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucsol!

0: dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
3: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
3: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
3: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
6: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! David Bim kapta az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál fődíját, Donald Trump az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba Irán ellen, Söderqvist az első svéd győztes, Valtteri a fehér, Fetteri a piros trikó. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Tervezett áramszünet lesz május 19-én Oroszlány több pontján megszakító karbantartás miatt. A leállás több lakcímet, intézményt és a Szent István tér egyes szám alatti ügyfélfogadást is érinti. Az EON tájékoztatása szerint kedden, vagyis holnap 8 és 16 óra között kell erre számítani. A szolgáltató és az érintett hivatalok a lakosság türelmét és megértését kérik. Az érintett címek listája megtalálható az oroszlány.hu oldalon. Donald Trump amerikai elnök ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében, ellenkező esetre az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba vasárnap. A fehérházi illetékesek azt közölték, hogy az elnök közvetlen nemzetbiztonsági tanácsadóival a hét elején összeült tanácskozni az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. David Bim, spanyol operatőr, rendező kapta a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját az Apata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. A seregszemle elismeréseit vasárnap adták át Szegeden. Szabó Gábor zsűrielnök a díjkioszton úgy fogalmazott, a kubai-spanyol koprodukcióban készített filmben David Bim kamerájával a létért folytatott küzdelem brutalitásának és finomságának komplexitásába a Cinema Verité, vagyis az igazság mozi tiszta eszközeivel avatja be a közönséget. Az idei jubileumi fesztiválra egyébként több mint 400 alkotást neveztek. És végül sport, Jakob Söderqvist nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek vasárnapi záró etapján Tim Merlier diadalmaskodott. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fettererik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A lerövidített szombati király etap után vasárnap Balatonalmádiból vágott neki a mezőny a 47. magyar körversenyt lezáró 147 kilométeres távnak. A rossz idő ellenére is akadtak kitartó és lelkes szurkolók, akik az út mentén szurkoltak a bringásoknak, voltak, akik állatjelmezben tették ezt, míg a mezőn minikből óriási autót formáztak, illetve tűzoltók is tekertek egy párhuzamos kerékpárúton, és ezúttal is feltűnt Pókember és Batman is. Walter Attila az összetett legjobb hazai versenyzőjeként a 9. lett, és ezzel a fehér trikót érdemelte ki.
0: Időjárás.
1: Ma eleinte sok felhő lesz a térségben, és néhol kisebb eső zápor nem kizárt, napközben szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüthet a nap, az északnyugati szelet élénklökések kísérik, a reggeli órákban 10 fok, délután 17 fok várható.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluli

0: A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Ily és Roland és Rédl Ádám. Ily és Roland és Rédl Ádám. Buenos Morgen!
1: 7:03, Buenos Morgen mindenkinek, szép jó reggelt, Ily és Roland.
2: Jó reggelt, szevasztok, indítjuk már is a műsor második óráját, természetesen ezúttal is útinfókkal. Ugye megkaptuk itt azért az előző órában, ami állandó szágúdó riportereinktől a helyzet jelentés, Zsolttól, illetve Gyulától. Zsolt M1 Pestől Tatabányáig, hétfői tranzitforgalom, sok kamion, de jól lehet haladni, ezt írta. Gyula pedig azt jelezte, hogy az egyes úton Tata Herceghalom vonalon jól lehet haladni, illetve Herceghalomnál a lehajtó a tegnapi naptól az M1-ről lehajtó, tehát arra kell gondolni, lezárva július 31-ig. Köszönjük szépen ezeket az infókat, és akkor nézem gyorsan természetesen az élő térképet is, hogy van-e bármi plusz info, amivel ezeket ki tudom egészíteni. Egyelőre úgy tűnik, hogy nyugalom van, az M1-esen se látok komolyabb fennakadást, az már lassan nem bír hírértékkel, hogy Bicska után a külső sáv torlódik. Ezt ezúttal is látom, meg azt is, hogy környén már beindult a reggeli csúcs, viszont Komárom még például egészen nyugisnak tűnik, Esztergomban és Tatán, meg Tatabányán sincs igazán jelentős forgalom most még, de szerintem ez körülbelül 10-15 perc múlva már változni fog.
1: Senki ne dőljön be annak, hogy ebben a pillanatban ilyen szomorkás borult az ég, mert állítólag ez átvált majd napsütésben. Most még csak 8 fok van, de 18-os csúcsot mondanak már a fokokban mérve nyilván. Holnap 21, aztán 23, tehát elvileg visszamelegszünk, és a nap is sütni fog a héten. Én ebben nagyon bízom, és én ezt reménykedve várom. Hogyan tudnék élni nélküled? Ezt nézte Ily és Roland a hétvégén, színházban, mert hogy kultúrember, és mondta, hogy a közönség legnagyobb része az többnyire nőkből állt, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy ha változtatni akarnának ezen az arányon, akkor lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy mondjuk szingli nőknek a legdrágább a jegy. Ki is fizetnék? Akkor mondjuk az idősebb nők

0: Úgyhogy ezért is ajánljuk ezt a figyelmetekbe.
1: Ami fontos, nálunk csak olyan belépőt lehet nyerni, ami az a szín, hogy mindenképpen ismerkednék. Rádiósokkal ismerkednék, belépőt lehet nyerni nálunk.
0: És csak hölgyek fognak nyerni, ezt
1: igen,
0: akarod mondani?
1: Igen, és csak rádiósokkal ismerkednének.
0: Erre külön karszalag lesz, akkor úgy tűnik.
1: Én végig gondolom a stábot, csak hölgyek legyenek, vagy adjunk az Andinak meg a Kittinek is egy kenyeret, dobjunk egy csontot.
0: Hát egy nyertest akkor sorsolunk nekik.
1: Jó, egyet a másik oldalról is.
0: Nyilván nem így van. Egyébként pedig, tehát ugye a koktélban szingli parti belépőket lehet nyerni, nálunk pedig kézilabda belépőket. Mielőtt még itt rámennénk a részletekre, azért egy kicsit a MOL Esztergom női kézisei előtt is hadd tisztelegjek, mert hogy nagyon jó meccseket játszottak a hétvégén, ugye az Európa Liga 4-es döntőjében szerepeltek, és hát most lehet mondani, hogy csak a negyedik helyen végeztek, szerintem az egy baromi hülye megközelítés. Mm-hmm. Ott voltak, bejutottak a Final Four-ba, elképesztően nagyot küzdöttek, tényleg a Dijon ellen is, meg a Viborg ellen is, úgyhogy maximálisan megemeljük az esztergomi hölgyek előtt a kalapunkat, meg persze Elek Gábor előtt is, meg a klubvezetés előtt is, egy hatalmas nagy siker szerintem. És hát úgy tűnik, hogy azért itt most a nemzetközi kupa szereplés a megyei kéziseknek az kifejezetten jól megy, mert hogy ugye a tatabányai férfi kézisek pedig az Európa kupa döntőjében érdekeltek vasárnap, ide sorsoljuk négyesével a belépőket, nagyon kell fülelnetek, nem kézi vagy kamu játékunk lesz, hanem egy 7 méteres lövést rejtettünk el két dal közé, ezt majd lehet hallani, és hogyha ezt meghalljátok, akkor kell vagy a hajrá tigrisek, vagy a kék tigrisek kifejezést elküldenetek a saját nevetekkel együtt, 0620 97 8 97 8-os.
1: Gondolkozom, hogy miért kívántam meg a mustárt, de valószínűleg a Dijon miatt, amit itt mondtál. Most ennék egy hotdogot, valaki?
0: Figyelj, egy jó hotdogot én bármikor ennék. Tehát vannak olyan ételek, igen? Amik szerintem jók reggeli, de ebédre, vacsorára is. Nem feltétlenül értenek velem együtt a dietetikusok, mert szerintem ilyen étel a hotdog, a töltött káposzta, a bolonyai spagetti, a pizza. Tehát hogy nem biztos, hogy ők ezt így felírnák, de én ezt gondolom.
1: Igen, mert a hotdoggal még nem vállaltál olyan túl nagyot, de aztán, hogy így mentél tovább a listán, én aláírom, hogy ez tényleg klassz. Én még a strapacskát is.
0: A strapacska se rossz.
1: Az a reggeli ételnek szerintem tök jó. Május 18-a van, 138. napunk az évben, és szerintem, most nem számoltam ki, de már ilyen 30 napon még kívül vagyunk, jó? De közel 30 napra vagyunk a nyári szünettől.
0: Nagyon közel
1: azért
0: vagyunk.
1: Hihetetlen, nem?
0: Igen, mert hogy azt hiszem, hogy talán ilyen június 19-20, na mindjárt lesek, jó, mert fejből nem tudom, júni 19, igen, az lesz az utolsó tanítási nap, szóval valóban szinte kereken 30 nap, és itt a tanév vége. Alexandrák, Erikek, kívánunk nagyon-nagyon boldog névnapot, de például a Blondináknak, a Kámeáknak, a Santánáknak, igen, tehát nem a Santana a gitáros,
1: Carlos,
0: hanem a Santana.
1: Meg
0: nekik
1: a
0: is.
1: Xandra, XL, ki az, aki úgy írja? I és Toszka. Azt tudja, hogy toszkolnák, az biztos, hogy biztos, hogy bántanák, ez nem működik.
0: Azt gondolnák a Xandráról, hogy ez ilyen művésznév.
1: Szerintem is, és biztos, hogy jó, egész életében küzdene szegény, mint a Kitty az Y-nyával, tehát hogy ez ilyen harcos név, azt gondolom.
0: És akkor mondaná, hogy Xandra vagyok, de XL. Persze, jó, ne szórakozzál már. Luxizol itt.
1: Luxizol, születésnaposok. Az egyik leghíresebb pápa ezen a napon született 1920-ban, ő Szent II. János Pál pápa volt.
0: Aztán 1959-ben Galla Miklós, magyar humorista, zenész, akinek hát születésnapi alkalmával annyit kívánnék, hogy ne csukoljon.
1: Ne csukoljon, igen. 1962-ben, akkor ne gondoljunk rá, akkor nem csuklik, nem? Tehát akkor így kell. Csak ijessze meg mindenki, aki azt meg nem nehéz szegényt, eszméletlenül fél a kutyáktól, ezt nem tudom, tudta, de...
0: És sőt, még szerződésben is mindig kiköti, hogy
1: igen,
0: nem lehet ott kutya a fellépéseken.
1: És ami nekem nagyon durva volt, hogy volt egy vaknézője, és nem engedték be a vakvezető kutyával sem.
0: Na, az mondjuk már nekem egy kicsit kiveri a biztosítékot.
1: Hát jó, az más kérdés, de igen. Szandra, a német popénekesnő 1962-ben ezen a napon született, a Mária Magdaléna legnagyobb sláger 1985-ből dúdold most.
0: Vagy hogyha nagyon németesen szeretnék, hogy Zandra.
1: Zandra.
0: Zandra, Ruf Mihán. Lackfi János, József Attila díjas, magyar író, költő és tanár 1971-es születésű.
1: Most a Kossuth díjas is, és tök érdekes egyébként, hogy ő is, meg a Grecsó Krisztián József Attila díjas magyar költőíró is ezen a napon született. Tehát valami van a mai napnak a szellemében.
0: Igen, csak 5 év eltéréssel. Aztán a világ első gyorshajtási bírságát
1: imádom.
0: Kiosztották Angliában.
1: Imádom.
0: 1896-ban. Figyeljetek, mondjuk a konkrét adatokat. Walter Arnold, így hívták az úriembert. A megengedett 3 km/h helyett 13 km per órával ment az őrült szágúdozó vadállat.
1: És azt hittem, hogy ez ilyen kamu, hát 3 km per óra, azt nem lehet így meghatározni meg minden, úgyhogy utána olvastam három forrásból. Képzeld el, egy Mercedes-Benz vagy

0: Mercedes-Benz Motorwagen típusú korai automobilja volt, és frankon 2 mérföld/óra volt a sebesség, ami meg volt engedve, ez 3,2 km/h, ehelyett ugye 13-mal ment, a rendőr elkezdte üldözni kerékpárral, és ezzel érte utol.
1: Na, akkor annyira mégsem lehetett gyorsan, hogyha utal érte. Vagy a rendőr volt képes baromi gyorsan tekerni.
0: 13-mal én tekerek. Hát gondolom el, tudnál bármilyen járművel 3,2-vel menni, ami nem a gyaloglás?
1: Próbáljuk már meg együtt autóval. Mely, hogy
0: lehetetlen.
1: Á, tehát az... Hát de hát én nagyon-nagyon lassan gurulsz. Tényleg.
0: Gondolom nem gyalog. Egyes, hogy ezt hogy lehet?
1: Egyesbe kiteszed, és ez az épp, hogy csorogsz, de alig veszed észre, hogy haladsz körülbelül.
0: Hát ez csak akkor lehet, hogyha ilyen digitális kijelződ van. Tehát a mutatón ezt észre se veszed. Én az 5-öt sem tudom tartani, amikor ilyen parkológarázsokban 5 van kiírva.
1: Á, nem, az is lehetetlen szerintem. Bemutatták a Shrek-et 2001-ben ezen a napon, durva 25 évvel ezelőtt.
0: És ezen a napon házasodott össze 1994-ben Michael Jackson és Lisa Mary Presley, azaz Elvis Presley lánya, 32 éve. Nézegettem itt az adatokat, hát nem sokáig voltak házasok.
1: Hát ez mondjuk a sztárvilágban azért előfordul. Vannak mindenféle világnapok is, például múzeumi világnap van, úgyhogy tessék bátran múzeumban menni, akár ma, akár a héten.
0: És ami nagyon fontos a mai nap kapcsán, szerintem, hogy az internet egyik világnapja is ez a mai nap, ami hát igazából több van az évben, de a Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére többen ezt húzták meg vonalként, ez pedig azért fontos, hogy egyrészt mindenkinek joga legyen elérni az internetet, másrészt pedig mindenki tudja szabályozni az ott töltött időt.
1: Mindenkinek legyen joga, én ezt kívánom. Sziasztok, a mai autóknál általában 7 km/h szokott lenni, amikor egyes alapjáraton gurulunk, ezt írja nekünk Péter.
0: Az dupla.
1: Nem tudom, honnan tudod ezt fejből, de simán elhiszem, mert mondom, tehát 3 az annyira kevésnek tűnik, hogy olyan, mintha állnál szinte.
0: És hallod, hogyha 7-tel mész, akkor a 3,2-höz képest az már egy ilyen 200%-os túllépés, ami olyan brutális büntetéssel jár, hogy megszakadsz.
1: 1896-ban ezért rommá büntettek volna a kerékpáros rendőrök.
0: De ez milyen jó, hogy már tudjuk, hogy azóta büntetnek. Na jó, tényleg hihetetlen. A svédek is ünnepelnek Szent Erik napja alkalmából, aki 865 éve bevezette a kereszténységet a vikingekhez.
1: Igen, és szerintem ennyi, nincs úgy más, ugye? Ennyi a mai napról.
0: Írjunk mi történelmet.
1: Írjunk mi, meg írjatok SMS-t, illetve Viber üzit, hogyha halljátok a kézilabdás effektet, ahogy ugye adásban elvégezzük a 7 méteres, nem sokára pedig jelentkezünk a csillagok üzeneteivel.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 7 óra múlt 19,5 perccel is erre a dal befejezésre apa azt mondta volna, hogy Ádi, ne told addig a hangerőt, hogy torzuljon.
2: De direkt torzítottak a méringelék, ez volt az újdonság a beltben. Hát merek ennyi tudatosságot feltételezni a marcikról.
1: Ez milyen rossz már? Hát, ott van a drága hangfal, szóljon az jól. Hát hogy szól ez a JBL-ből?
2: Hát az előtte lévő rész az jól szólt. Ez volt az újdonság tőlük egyébként a Bad Bunny. Na hát kedves Kos, ma valaki teljesen váratlanul dicséri meg azt, amit te már rég természetesnek veszel magadban. Egy apró siker estére sokkal nagyobb önbizalmat adhat, mint hinnéd.
1: Tudsz amúgy ilyet mondani? Amit te természetesnek veszel, és később megdicsérik?
2: Hát bennem?
1: Aha.
2: A bennem nehéz.
1: Ez amúgy tök nehéz. Természetesnek veszem, és megdicsérik bennem.
2: Néha az, hogy milyen jól beszélek. Mondjuk adásban nem feltétlenül, de néha összejön.
1: Jó, elfogadom. Bika, a hétfő most nem húz le, hanem meglepően lendületesen indul számodra. Egy beszélgetésből olyan információ derülhet ki, ami átír egy korábbi véleményedet.
2: Egész nap pörög az agyad, kedves ikrek, de ma nem biztos, hogy mindenre reagálnod kell. Néha a legjobb válasz az, ha hagyod, hogy más magától magyarázkodjon tovább.
1: Tetszik. Rák, különösen érzékeny leszel a hangulatokra, ezért gyorsan megérzed, ki őszinte veled. Egy régi emlék vagy dal teljesen váratlan nosztalgiát indíthat be benned.
2: Ma könnyen a társaság középpontjába kerülhet az oroszlán, még akkor is bizony így lesz ez, ha nem akarod. Valaki titokban figyel arra, hogyan oldasz meg egy nehéz helyzetet.
1: Szűz, egy kis káosz boríthatja fel a terveidet, de pont ebből sül ki valami nagyon jó. Ne ragaszkodj görcsösen az eredeti menetrendhez, mert ma az improvizálás működik.
2: Valaki ma sokkal többet akar tudni rólad, mint amit elsőre mutat, kedves mérleg. Egy spontán program vagy üzenet feldobhatja az egész estédet.
1: Skorpió, ma különösen éles lesz a megérzésed, szinte előre érzed, mi fog történni. Figyelj arra, hogy ne mondd ki túl keményen azt, amit mások csak sejtenek.
2: Ma nehéz lesz egy helyben maradnod, kedves nyilas jegyű. Egy hirtelen ötletből akár egy nyári terv, sőt, egy mini utazás is születhet ma.
1: Bak, most jobban értékeled a nyugalmat, mint a felesleges pörgést. Egy pénzügyi vagy munkahelyi ügyben végre tisztában látsz majd.
2: Ma valaki meglepően nyitott lesz az őrült ötleteidre, kedves vízöntő. Egy véletlen találkozás vagy egy komment teljesen új gondolatot indíthat el benned.
1: Halak, könnyen elkalandozol ma fejben, de pont ebből születhet valami nagyon kreatív. Este érdemes lassítani egy kicsit, mert a tested gyorsabban elfárad, mint a lelked. Jó! Szerintem ezt mind megfogadjuk, és utána megyünk az angyalföldi betyárnak, aki Johnny Deppnek egy kicsit, hát mondjuk azt megcsápolta a számláját.
2: Angyalföld a hely, ahonnan elindul a gonosz. Mondotta volt ezt a Heldorado című albumon Gangsta Zoli a Kártellel együtt, ha valaki így emlékszik rá esetleg a mi generációnkban, nem biztos, hogy erre gondoltak. Minden esetre Johnny Depp hitelkártyájával trükközött egy angyalföldi csaló, de ezt a történetet hozzuk nektek az óra második felében.
1: Addig pedig a biciklisták dala Pump It Up.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élő zene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Vágj bele most, 10-es később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
7: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az Újház építőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: szép a világ.
1: Fél nyolc múlt hat perccel. Buenos morgen mindenkinek, itt van velünk a Kitty.
2: Hello, sziasztok, szép hétfőt.
3: K. Kevin után. Kitty, Kitty, nem. Kitty, hogy akkor, hogyha dadognék, akkor lenne, de ez milyen papszav is.
2: Ja. Amúgy ti értetetek valamit, Kevin mondod?
3: Igen, igen, nem, úgy lehet érteni, ha odafigyelsz, akkor a lényeg az, hogy...
1: Én ráhívnám a mentőt, ugye, dal felénél, hogy stroke.
3: Nem, de ő a jacuzziban kezdi a napot, látod, milyen jó neki.
2: Hát igen.
1: Egyébként az nem rossz. A jacuzziban napkezdés, nem tudom, voltatok-e már ilyen wellness szállóban, ahol van ilyen lehetőség. A nap zárásnak nagyon jó a jacuzzi, meg reggel is ilyen nyitásnak. Volt már ilyen, hogy ti reggel wellness-eztetek? Az nagyon jó.
3: Hogyne, a jacuzzi mindig jó. Csak mondom neked.
1: Ez is egy olyan...
3: Mondjuk én nem a K. Kevinnel jacuzziztam, még mielőtt bárki félre gondol.
2: Nekem még nincsenek ilyen élményeim, úgyhogy aki... Küldene egy jegyez.
1: Ülj be a kertbe egy szívószállal, ja. És így bugyogj magad alá vele.
3: Aki elvinnék itt, itt wellness-elni, azért rendkezzen, jó?
1: De csak a múlt héten Roland mostanában ilyen nagyon nagy bölcsületeket mond, olyan, mint egy kicsit, olyan, mintha egy kicsit összegezni az életét, és így a nagy okosságokat így kimondaná.
3: És te majdnem mondtam valamit, hogy közd meg.
1: De ugye a múlt heti nagy bölcsessége, mert most azt mondta, hogy a jacuzzi mindig jó, a múlt hetit én nagyon szeretem, amikor így halálkomoly arccal rám nézett, és azt mondta, hogy Bicskére bárhonnan lehet menni.
2: Hát ez egy igazság. Tehát, hogy igen.
3: Elindulhatsz Los Angelesből, és Bicskére csak akkor hülye vagy.
2: Erre a hétre?
3: Mész honnan oda?
2: Erre a hétre mi az útmutatód?
3: Még nincs.
1: Egyelőre a jacuzzi mindig jó.
3: A jacuzzi mindig tartunk, jó.
1: De szerintem lesz ennél még jobb is. Na, és hogyha már külföldre utaztunk, akkor egy pillanatra gondolatban utazzunk el Johnny Depphez. Egy ilyen deppes mód lesz most a hangulatunk. Biztos mindenki hallotta. Ilyen múlt heti csúcshír, de egyébként szerintem erről muszáj beszélni. 220 millió forintot szedett le a bankkártyájáról egy angyalföldi betyár.
3: Egy betyár?
1: Igen, az van, hogy most már tudják, hogy Magyarországon élő, de valószínűleg jordániai férfiról van szó, és nagyon jól altatta Johnny Deppet, mert azt csinálta, hogy az első évben, miután valószínűleg ő megszerezte a hitelkártya adatokat, nem csinált semmit. Tehát nem az volt, hogy ott egyből akkor most hogyan tudunk gyors hasznot kisajtolni belőle, egy évig csendben volt. És utána sem vásárolt effektíve a fizikai kártyával soha, mert nyilván nem voltak meg az adatok, amik kellenek ehhez, hanem csak online vásárlásokra használta. Mondanám, hogy mikrotranszakciók, de hát 308 esetben lehúzni 220 milliót, az azért drágább, vett belőle utazásokat, rendelt magának cuccokat. A legnagyobb tétel, amit vett, egy autó volt, és évekig nem tűnt fel Johnny Deppnek, hogy valaki pulykázza a kártyáját.
3: Hát nézd, nyilván volt azért rajta némi fedezet, ugye? Hogyha nem tűnik fel összesen több, mint 220 misi, ugye ez 721.415 dollár, mondom gyorsan, így fejből átutakoztam nektek. Ennyi, hogy ennyit szedett le összesen.
2: Roland, még mindig ott tartom a te kérettségét.
1: Amúgy szerintetek, tehát ahhoz, hogy 220 millió nevet tűnjön fel. Ahhoz mennyinek kell lennie? Tehát, hogyha a ti kártyátokról eltűnne, hány százalék a pénzeteknek az, ami nem tűnne fel?
2: Hát gyakorlatilag nem tudnának elvenni, mert nincs ott semmi. Tehát, hogy...
3: Kitty így védekezik, gyanús.
1: Valaki megnyitotta a hitelkeretet.
2: De egyébként itt jelezném, hogy Johnny Depp nyugodtan utaljon bármennyit a számlámra, szívesen megadom neki.
1: Jó neked a jordániai Johnny Depp?
2: Hát...
3: Az angyalföldi Johnny Depp.
2: Ja,
3: egyébként ugye a férfi tagadja bűnösségét, de viszont sokat tartózkodott Budapesten, többször is jártak itt Magyarországon forgatni, és 2023-ban betörtek az egyik szereplő társa otthonába, ahonnan 5 millió forintnyi értéket loptak, szóval azért a Deppéknek nem annyira zárták a szívükbe Magyarországot,
1: hát
3: szerintem.
1: Figyelj, a Johnny Depp ugye rendszeresen járt Magyarországon, volt ez az ominózus év, amikor a zenekarával jött, és ugye csomóan megvették a jegyet, hogy de jó lesz, de annyira részeg volt, hogy a magyar állomáson a turnén nem állt színpadra, tehát gyakorlatilag azt ott kihagyta, de hogy ő rendszeresen jár ide, és így elképzelhető, hogy ha nem is a Lidl-ben, de hogy az American Express kártyát így oda nyújtja valakinek, és azzal fizet. Na most, hogyha nekem megvan az ő 12 számjegye, meg a hátuljáról a kis titkoskód, akkor onnantól én elvileg tudok Johnny Deppként online rendelni.
2: De gyakorlatilag, ha mondjuk be van rúgva úgy sokszor, akkor lehet, hogy olyanokat csinál, hogy nagyon nem kell itt...
3: Hát, hogy adja a kártyáját bárkinek, és még időd is van arra, hogy simán leírd az adatokat, mert hogy nincs magánál a csávó.
2: Meg gyakorlatilag annyira rosszul néz ki, most majdnem más szót használtam, hogy fel se tűnik, hogy Johnny Depp...
3: Tényleg? Ennyire gatya? Ennyire össze van szakadva?
1: Megcsinálták a fogát. Tök jó lett. De tényleg most gondoljatok bele, most jön megint Magyarországra majd a zenekarával. Szerintetek meglátogatja az angyalföldi fosztogatót?
3: Még készít vele egy közös szelfit?
1: Vagy egy szembesítésre. Hát figyelj, ez a sors iróniája, tehát egy kaluszt kirabolni, az szerintem az valahol vicces.
3: Figyelj, lehet, hogy megkérdezni, hogy figyelj haver, te hogy tudsz én keveset költeni, mert nekem nem megy.
2: Ja, igen.
1: De szerintem, hogyha az én bankszámlámról a rajta lévő pénznek mondjuk ilyen 10% alatti része elmegy, még azt is észreveszem, de mondjuk ilyen 1-2-3 ezer forintos ilyen tranzakciókat lehet, hogy nem vennék észre. Tehát, hogyha most erre gondolok, akkor valószínűleg ennek a pénznek legalább a 100-szorosa kellett, hogy ott legyen a Johnny Depp kártyáján. Az meg már nagyon sok.
3: Hát, hogy ki tudja, hogy hány kártyája van, tudod? Mert hogy most nem tudom ti, hogy vagytok, de általában azért szerintem a legtöbb magyar embernek van mondjuk egy bankkártyája. Uh-huh. Johnny Deppnek gyanítom, hogy van egy pár bankkártyája, igen, meg hitelkártyája, tehát könnyen elképzelhető, hogy ezt annyira nem használja, csak úgy hébe-hóba vásárolgat vele, ezért
2: csak
3: ezen
2: csak van rajta
3: fél milliárd van rajta, vagy egy milliárd. És hát úgy nem tűnt föl neki.
1: Én valószínűleg azt hinném, hogy az Amber Heard lopta el az adataimat, és hogy ő vásárol be.
3: Hát nem, mert szerintem megbecsülte. Pont ezért nem is annyira zaklatott, mert szerintem ez a csávó sokkal kevesebbet költhetett, mint az Amber, és sokkal normálisabb dolgokra.
1: A minden esetre most megnéztem, a teljes vagyona az ilyen 53 és 55 milliárd forintra van becsülve. Most ebből így 220 millió kicsöpök.
2: Bár érdekes, hát ez apró pénz neki.
1: Érdekes, hogy mostanában vette észre, tehát amikor már nincs annyi filmszerep, meg bevétel, tehát lehet, hogy most már megszámolja a forintot.
2: Összeszedte a kártyáit, és így elkezdte megnézni.
3: Elkezd porogatni. De most ért rá, tudod, most tudja figyelni az értesítéseket a telefonon, hogy jön, hogy ki miket vett.
2: És gyerekek, akkor azt mondta, hogy 220 milliárd, de van még rajta egy milliárd. Vagy...
1: Mi az, hogy Suzuki Vitara angyalszól vettünk ilyet?
3: Rákeresett a Google. Ez az autó nem rémi, körbe ment a garázsba, tehát körbe nézett, melyik hasonlít erre?
1: Thermal Hotel Spa, meccsek. Mi voltunk a Timber?
2: Nem emlékszik rá, you know.
3: Hát az Amberrel már nem, mert sehol nincs, ugye?
2: Igen.
3: Az lecsúgy a válás volt, gyerekek. Ott milyen sztorik derültek is, ki.
2: Hát igen, meg hát az a tárgyalás.
1: És az is durva, hogy mindenki először a nőnek hitt. Aha. Tehát mindenki azt hitte, hogy a Johnny Depp lesz a gonosz, pedig ő egy teljesen kis jámbor, józan életű férfi.
2: A józant mondjuk.
1: Na, a Jordan Csávó, oké, tagadta a dolgot, de nagyon ügyesen csinálta ezt a lopkodást, és hát gondoljatok bele, hogy így nagyjából 2 év alatt ezt a pénzmennyiséget levenni, tehát 2 év alatt 220, akkor mondjuk ilyen havi közel 10 millió forintos kis összegeket elvásárolgatott,
2: elutazgatott. Hát akkor ezért nem tűnt fel neki.
1: És a legkedvencebben, hogy még az angyalföldi albérletét is Johnny Depp fizette.
3: De hogy így, várjál, mert nem tűnt fel a főbérlőnek, hogy egy Johnny Depp nevű, tehát ő fizeti az albérlet. Johnny Depp.
1: Emeljük már díjat.
3: Jó, ismerős ez a név valahonnan.
2: Következő hónaptól plusz 200 ezer.
3: Dollár.
2: Igen.
1: Elégetjük az ágyat, ugye, hogyha járt itt az Amber. Jaj, de hát ez hihetetlen menő. Tehát oké, nyilván ne ilyen dolgok miatt legyünk büszkék a magyarokra, de hogy egy ilyen sztori, és pont itt történik meg, azért ez a nagyon magyar, nem?
3: Én várok egy interjút az úriemberre, nyilván, ha itt él, akkor valamilyen szinten talán tud magyarul, vagy legalább angolul beszél, hogy úgy meséljen már erről, tényleg, és elítéljük, tehát nem az, de mondján egyébként tényleg vicces, de hogy meséljen már erről, hogy egyébként hogy szerezte meg az adatokat, mondjuk most tagadja még, amikor már nem tagadja, hogy szerezte meg, és az egészet így hogyan kivitelezte, engem tökre érdekelne.
1: Most, hogyha én lemásolom tényleg a bankkártyádnak a két oldalát, azzal én online simán tudok vásárolni?
3: Hát figyelj,
1: szerintem... Most már van ilyen megerősítő kód
3: így
1: is, nem?
3: Van, igen, uh-huh. Igen. Az enyémmel nem tudná például. De lehet, hogy Johnny nem volt ennyire óvatos.
1: Azt mondod, hogy nem volt a telefonjára állítva, hogy pitty-pitty.
3: És hogy üsd be a kódot.
1: Angyalföl, tejföl.
3: Kétfaktoros hitelesítés, pedig az egyébként fontos.
2: És ez mindenhol fontos, igen. Én egyébként mindenről SMS-t kapok, úgyhogy...
3: És akkor nézi, hogy Gum Street. Oh, Budapest, Gum Street, yeah.
1: Angel Land.
3: Angel Land.
1: Jó, oké, csak van ez a tök jó Karib-tenger kalózai magyar verzió, ahol van egy iszonyat jó hasonlása, tehát lehet, hogy az ő arcával húzták le a dolgot.
3: Egyébként az egy zseniális mű, igen. Hát, de gyerekek tényleg, szóval, hogy azért erre nem készültél föl, nem? Tehát, hogy úgy angyalföld, gömb utca,
1: nem láttam jönni.
3: És Johnny Depp hitelkártyáját használják, de és ott lopják el.
2: De most gondold el, hogy most már nem csak az van, hogy mindenhol a világban van egy magyar, hanem, hogy mindenhez köze van egy magyarnak.
3: Tehát, hát, egy Magyarországon
2: vagy Magyarország, érte, tehát, hogy mindig van valami magyar.
1: Minden országból
2: minden
1: van valaki, akinek feljük a kártyáját. Nagyjából így. Igen.
2: Mi is keressünk valakit.
3: Rákeresek itt most a Gömb utcára, mindjárt nézzük.
2: Azt hiszem a Angel Landre.
1: Méltó Johnny Depp, ez a feleségem ja. látta egyébként hát a Johnny igen, Depp házát. Amúgy.
3: Én ezt tudom, igen, ezt a Gömb utcát, ezt tudom, hogy hol van.
1: A feleségem látta Johnny tudod? Depp házát.
3: Majd elmesélem adásunk kívül. Én nem a Johnnyval jártam arra, nem is a Jordán Törpival.
1: Kifizette a mostani szabadságotokat és az utazásról?
3: Ki hívott meg minket a színházba, ugye?
1: Ilyes
2: Depp. Ilyes
1: Depp. Ahogy méltó-e hozzá, a feleségem mesélt az ő házáról, mert ők egy ilyen kiránduláson látták kívülről nyilván, és tök érdekes az, hogy ilyen pálmafák voltak a kertjében, és azok voltak karácsonyfaégőkkel feldíszítve. Ilyen nagyon-nagyon szépen lenyírt pálmafák, és tehát, hogy ilyen, ha nagyon hangulatos a Gömb utca, tud ilyet hozni?
3: Nem annyira. Hát. Nem.
1: Most ránézel az utcára, mit látsz?
2: Hát egy előre.
3: Tömböket.
1: Látod Johnny Deppet másnaposan négykézláb haza kúszni a Gömb utcába?
3: Azt nem tudom képzelni bárhol.
1: Oké, okay, ti, hogyha külföldi ismert híresség kártyájához juttok, akkor kinek lépnétek be?
2: Úgy mondja, mint hogy
1: ott van nálatok a kis helyeteken, Kitty a megálmodott boltodban, mondjuk bejön a kis kézműves fülbevaló, meg ilyen ékszer boltodban, amit álmodsz, oda bejön egy külföldi sztártel, véletlenül lefotózod a bankkártyának két oldalát. Ki lenne az, akivel szívesen közös kasszá lennél?
2: Hát, mondjuk Jenniferrel, osztoznék Jennifer Lopez-el.
1: Ó, Lopez.
2: Lopez. Roland? Én meg Lopez. Tehát, hogy...
3: Várjál, most leggazdagabb hollywoodi sztárok.
2: Jaj.
1: Én Elon Musk lesz, nem?
3: Mindjárt megnézem, hogy kidob ki az AI.
1: Én tudod, mi lenne? Riddle Trump befizette a nyaralását.
3: Figyelj, azt írják, Steven Spielberg a legmódosabb. Úgyhogy akkor legyen. Ő amúgy is olyan kedvesnek tűnik, hogy biztos szívesen megosztaná velem.
1: És akkor alatt megy majd a vita, hogyha elmegyünk kávézni, hogy akkor az E.A. Spielberg vagy a Riddle Trump fizet.
3: Figyelj, azt írják, hogy több mint 7 milliárd dollár a vagyona. Egyébként ott az van billió, George Lucas nem? is, igen, 5,2-vel, szóval azért a 7 milliárd dollárból, most érted, tehát abból a 7 milliárd forint, az simán átcsoroghat hozzám.
1: És próbálnál olyan dolgokat vásárolni, ez Kitty rád is vonatkozik, ami nagyjából profilba illik nálad, tehát hogy ne tűnjön nagyon ki.
3: És hát figyelj, mondjuk a Spielberg annyiféle filmet forgatott már, hogy bármit vehetnék.
1: Bármit. Nálad mit tudom én, tehát például tök gyanús, hogyha, kit mondtál Jennifer Lopez, hogyha mondjuk Ben Affleck-es pósztert veszel, az rohadtul gyanús.
2: Hát az elég.
1: Ezzel vigyázni kell.
3: Kivéve, hogyha azért veszi, mert szeretnéd dárcozásra használni.
1: Jó van, írjátok meg a ti véleményeteket is, meg hogy mennyi pénzt tűnne fel, hogyha eltűnne a kártyátokról, ezt nyugodtan. Közben Móni ír egy közlekedését, ez elég fontos. Sziasztok, Tata Május 1 út és Komáromi út kereszteződésnél nem működnek a lámpák.
3: Hát Péter remek. Írta, nem Móni, de igazából ne zavarjon. A másik, ami egyébként fontos, hagyjátok, mert van rajta, azt mondom, nem lát. Mindegy, a másik pedig az, hogy kézilabdás játékunk zajlik, ezúttal nem kézi vagy kamu, hanem a 7 méteres lövést kell keresni két dal között az erre utaló effektet, és ha ez megvan, akkor küldeni a hajrá tigrisek, vagy a kék tigrisek kifejezést a saját nevetekkel együtt. SMS és Viber számunk 0620 978
1: Mónika írja, most már tényleg Mónika, hogy Ádi Ed Sheeran legyen.

0: azonban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
3: Idén
2: a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Alapozza nyárra plazma adással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazma adását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Ez reklám volt.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták az életmenete szónokai, rekordmértékben növelte utasforgalmát a kassai repülőtér áprilisban. Története 18. bajnoki címét szerezte meg az esztergomi vitézek férfi felnőtt rögbi csapata. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az életmenete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta végén az embermentők emlékművénél felállított színpadon Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, az életmenete alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta, az életmenete üzenete egyszerű és kristálytiszta, nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártirok emléke elhalványuljon, és hogy a közöny felülírja a felelősséget. Rekordmértékben nőtt a kassai nemzetközi repülőtér utasforgalma éves szinten áprilisban, derült ki a második legnagyobb szlovákiai légi kikötő által vasárnap kiadott közleményből. A kassai repülőtér utasforgalma áprilisban közel 80 ezer fő volt, ami mintegy 66%-os növekedést jelent az előző év ugyanezen időszakához képest, és történelmi rekord. A repülőtér az idei év első 4 hónapja során közel 246 000 utast szolgált ki, ami az egy évvel korábbihoz képest 48%-os utasforgalom növekedés. Május 19-én kedden Méri Péter zongora estjére kerül sor a komáromi Egressy Béni alapfokú művészeti iskolában 18 órától. Az eseményen közreműködik Király Lugosi Veronika hegedű művész, a belépés díjtalan. És végül sport, története 18. bajnoki címét szerezte meg az esztergomi vitézek férfi felnőtt rögbi csapata, miután a Magyar Rögbi Extra Liga döntőjében 25-21-re legyőzte a Vienna Celtic együttesét szombaton. A rekordbajnok esztergomiak veretlen alapszakasz után készülhettek a budapesti fináléra. A vitézek sorozatban 7. bajnoki döntőjét játszotta, és bár sérülések is nehezítették a csapat helyzetét, végül ismét sikerült felérniük a csúcsra, számolt be a dorogimedence.hu.
0: Időjárás.
1: Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, a kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik, a legmagasabb hőmérséklet 15 és 18 fok között alakul. Kedden már több órás napsütésben lesz részünk, de lehetnek zivatarok is, 20 fokig melegszik majd a levegő.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8.04, Buenos Morgan mindenkinek, és alig tudok felocsúdni abból, hogy az imént már egy picit ugyan, de láttam a napot. I.S. Roland, a napba lehet nézni, de rád nem.
3: Fú, te ez aztán kemény volt tényleg. Nem, tényleg ma már jön a napsütés, mától már visszaáll a tavaszi idő. Figyelj, hét közepére már ilyen 20 fokok lesznek, 23, 4, 5, úgyhogy azt tényleg lehet majd abszolút élvezni. Na nézzük, hogy a közlekedést mennyire tudjuk élvezni. Tatamájus egy út és Komáromi út kereszteződésnél nem működ a lámpák, nagy a torlódás, ezt jelezte nekünk Péter, korábban pedig ugye azt megkaptuk, ha jól emlékszem, akkor talán Gyulától, de már is nézem, hogy a igen, Tata Herceghalom vonalon jól lehetett még kora reggel haladni, viszont Herceghalomnál a lehajtó az M1-ről júli 31-ig le van zárva, úgyhogy ezzel mindenféleképpen számoljatok, egyébként a szokásos torlódás, nagyjából úgy Herceghalom magasságában, ugye a külső sáv, azt nézem, hogy a megyei településeken egészen jól lehet haladni, környén van egy picit jelentősebb forgalom, de összességében még Esztergom belvárosa, ami relatíve zsúfolt, a többi helyen rend van.
2: És a Móni írt, aki Péter, környéről kifele oroszlány felé vágják a

0: mert a koktélban is lesz játék, ott pedig a vasárnapi szingli partira nyerhettek belépőket, ahol nem csak Zimmererrel, meg Hubikkal, meg Szecseivel, meg mindenféle ilyen táncolós, vetkőzős fiúkkal, hanem még a forrásos műsorvezetőkkel is találkozhattok.
1: Na szép, a csipendéleseket azért kiemelted, nem?
0: De és nem mi leszünk. Jó, ezt még gyorsan hozzáteszem.
1: Amúgy, hogyha mi lennénk, akkor miből kéne vetkőzni? Tehát mert a tűzoltóknak, a rendőröknek úgy megvan az egyenruha, amiből lehet indulni a rádiós, miben érkezik?
0: Fejhallgatóban.
1: Fejhallgató, és azt vesszük le?
0: Csak azt.
1: Jó, a vezeték nélküli vagy vezetékes?
0: Szerintem az már részletkérdés.
1: Vezetékes, hogy minél többet takarjon, nem?
0: Hát ha csak az van rajtunk, akkor veszed fejszenyele.
1: Jó, egyébként látom magunkat úgy, hogy mondjuk a mikrofonnal takarjuk magunkat. Jó, inkább nem látom.
0: Nem is kell nagy mikrofonna.
1: Kis izé, ilyen kis mikroképsz.
0: De az, meg az is elég.
1: Jó, amúgy hivatalosan most 9 fokot jelentenek a meteorológusok, meg 18 lesz ma majd később, szóval így szépen lassan visszastartolunk majd. Vettünk...
0: Neked sokat jelentenek a meteorológusok.
1: Nekem sokat jelentenek, igen. Szóval, hogy vettünk otthonra, most a hétvégi program volt ez, ilyen kis teraszfákat.
0: Teraszfákat?
1: Aha, tök jók. Úgy kell elképzelni...
0: Mondom, hogy teraszista vagy.
1: Próbáltam elmagyarázni a kertés csávónak, hogy olyat akarok, ami egy ilyen rúd, meg a tetején bojt. És feleségem kirőgött, de relatív nehéz elmagyarázni azt,
0: hát, hogy egy akkora hülyeséget nehéz, azt elhiszem.
1: Hát de hogy mondod szépen azt, hogy ilyen metszet vagy nyírt, felnyírt valami kell, ami bírja a napot, de az se baj, ha nem locsolod sokáig, így túléli a teled, de aztán nyáron is életben marad, és egyébként tényleg csak egy nyele van, és a tetején pedig mint egy nyalóka, egy ilyen gombolyag.
0: Szerintem meg egy nyalóka kell.
1: Na megvettük, citrusféle lett, nagyon cuki amúgy, tényleg úgy van, hogy rúd, bojt, és olyan, mint amikor így a pudlinak lenyírják a farkának a végén ilyen kerekre, és hogy addig csak áll, és a végén pedig rügy.
0: Azért figyelj, tehát, hogy én voltam a zoológus, hogy megállapítottam, hogy a bána az nagy állat. Hát mondjuk úgy, hogy azért biológiából hányas voltál?
1: Biokémiából voltam nagyon rossz, a biológia az még megvolt, jelentem 5-ös.
0: Szerintem már megbánja a biológia tanárod, ha ezt hallgatja, igen.
1: De amúgy tök jó a cucc, nagyon tetszik, és büszke vagyok rá, az előző az 3-4 évig élt, most ettől is várok legalább annyit ott a teraszunkon, tényleg tök jól néz ki.
0: Fog is teremni valamit, mondod, hogy citrusféle?
1: Nem annyira, tehát van rajta kis virág, ami néha kijön, de az örökké termő málnánk az, amiben reményeink vannak, csak az a baj, hogy még semmit nem hozott, de elvileg annak folyamatosan málnát kéne ontani a magáról.
0: Uh-huh. Hát mert terem, tehát hogy sose ér célba, mindig csak a magát a folyamatot hajtja végre.
1: De a kislányom meg nagyon cuki, mert van egy ilyen eperbokra is, azon meg már jönnek az eprek, és amikor már zöld, akkor már ő érzi a késztetést, hogy ezt leszedje magának, és mindig mondjuk neki, hogy ne, és akkor így megfogja, így forgatja, hogy csak nézem. Tudod, azért, mi lesz abból?
0: Azért az kemény, hogy a hajnalnak jobban megy a kertészkedés, már most mindenket.
1: Egyébként abszolút, de nekem csak az kell, hogy amikor kiülök a kis teraszfotelbe, akkor így lássam, hogy ott szép bojt van.
0: Köszönjük szépen. Na, ebben az órában, amivel foglalkozunk, az egyrészt a Humpop rovat, nem sokára egy igazi ilyenséget hozok nektek. Egyelőre többet nem fogok erről elárulni. Illetve beszélgetünk majd az idegesítő szomszédokról, mert hogy az idegesítő szomszédoknak több típusa is van, képzeljétek el, úgyhogy fogjuk őket csoportosítani, és szerintem lesz legalább egy, amivel mindenki fog tudni azonosulni.
1: Na, az tuti, és az a durva, hogy most nem csak úgy a levegőből találtam sztorikat, hanem olyan történet találtam, amire valós emberek valós megoldásokkal rukkoltak elő. Ezeket majd megnézzük, hogy melyiket mernénk bevállalni ezek közül, és melyiket nem.
0: Hát szerintem tanulságos lesz. Egy-két múltbéli emlék lehet, hogy majd belőlem is előtör, és próbálom ezeket majd könnyek között elmesélni nektek.
1: Mindeközben pedig figyeljetek a kézi munkát a rádióban, hogyha meghalljátok itt a hetes dobást.
0: Azt kell figyelni, na, tényleg.
1: Akkor küldjetek SMS 0620 978 978-et.
2: Ha ezt hallod, akkor

0: 8 óra múlt pontosan 20 perccel, Buenos Morgan mindenkinek. A Humpop rovathoz érkezünk meg nem sokára, de hogha már ilyen csúful kigúnyolta Roland engem a kertészeti szaktudásomért, akkor mind a verbál dominát Nemes Kittit, illetve a szavak hercegét, I. és Rolandot megkérném, hogy írjátok már le két mondatban, hogy ezt a virágot hogy magyaráznátok el, vagy ezt a növényt hogy magyaráznátok el egy kertészboltosnak, hogy ilyet kértek. Mutattam, találtam képet a zenék alatt. Mit kérsz? Na mondjad!
1: Hát,
0: Roland!
2: Sehogy!
1: Sehogy! Ez a... Most azt nézem, hogy ez milyen típus.
0: Meg kigúnyolt azon, hogy van egy ilyen bot, és a tetején egy bojt.
2: Uh-huh. Nagy bojt.
0: Nagy bojt. Miért nem nagy?
2: Big bojt.
1: De ezt tudod, milyennek néz ki a utcán? Aj, most a termése előttem van, hogy ennek milyen ennek a fának, de ezt lehet, hogy összekeverem. De hasonló amúgy a...
2: Elvileg valami citrusféle, azt mondta.
1: Citrusféle?
0: Uh-huh. Engem már meggyőztél, tehát hogyha én vagyok az eladó.
2: Ami ott az utcán van, tudja?
0: Olyan.
1: Igen.
0: Az aminek utcán a termése előttem van.
1: Igen.
2: Nem tudom elmondani, de látom a lelki szemeim előtt.
1: Tudja, ami úgy néz ki, mint a milyen pop, amit a, mi is csináltunk, az a nyalókás sütis.
2: Tényleg, pop. Kék pop. Tényleg, kék kicsit pop. Olyan, mint a
1: ugye?
2: Kék pop.
0: Na, az lesz a következő, hogy akkor visszakérdez, hogy az mi.
1: Hát...
0: Jó, csak gondoltam.
2: Nyalóka süti.
1: Megmondjuk, hogy Google-a barát.
2: Olyan, mint egy óriási nyalóka, csak nem nyalókából, hanem zöldből.
1: Köszönjük.
2: Na így.
0: Hallod, az előtt egy másik boltban voltunk, ahol nem volt ilyen, és ott akkora paraszt volt ez eladó, tehát hogy tényleg bődületesen rossz élmény volt. Tehát a feleségem, mikor körbeírtuk a növényt, akkor így mondta, hogy is fontos, hogy olyat kapjunk, ami nem mérgező, ugye nyilván hajnal miatt. Uh-huh. És azt mondta, hogy minden növény mérgező, aminek nem esszük meg a gyümölcsét.
1: Jó, Istenem, köszönjük.
0: Na, meg tessen is megpukkadni. Tehát, hogy és akkor ő a kereskedelemben emberekkel foglalkozik.
2: Kicsit lehet, hogy rossz napja volt, vagy eleve kicsit. Ilyen antiszociális.
0: Nem mindegy. Na, viszont térjünk rá arra, amivel Roland készült, mert hát itt a mosoly már kiült az arcára, amikor a mai Humpopról beszélgettünk, Jézusom. És azt hiszem, hogy ez az ilyen gemist kategória utolsó nagy gyöngyszem, amikor két különböző dal keveredik egybe.
2: Pontosan, így van, úgyhogy egy mashupot hoztam nektek, két egészen elképesztően különböző műfaj. Nem akartam más nézőkkel illetni.
0: A darabjait ismerjük?
2: Hát az egyiket biztos. A másikat pedig, hát most már megismeritek, de visszasírjátok azt, amikor nem ismertétek.
1: Jézusom.
0: Kéti fején ott a fejhallgató.
2: Egy külföldi klasszikus, és egy magyarországi nem klasszikus, uh-huh. amit sikerült valakinek összehozni. Minden esetre, ahogy együtt cseng, én azt gondolom, hogy a magyar darabnak a fényét emelte, a külföldi meg, hát ő meg szerencsére nem tud róla, hogy ezt művelték az alkotásával.
0: Uh-huh. Jó, indulhat a mandula?
2: Szerintem igen. Hadd szóljon.
1: Aha, ezt hallottam. Igen.
0: Észidészi, ugye ez megvan.
1: Ez a Gyuri.
2: Igen.
0: Jó, akkor mind a ketten megismerték a saját falatjukat a dalból. De ez tök jó.
1: Jaj, én ezt hallottam.
0: Végre nem hamis.

0: Jó! Végre Jolie-nak lett egy jó bandája. Nagyon jó!
1: De milyen jó, aki erre rájött.
0: És a stimmel, annyit egy kicsit sajnálok, hogy nem volt meg jobb minőségben nekik a Jolie, mert lehet, hogy ők alapból ilyen

0: látom, ahogy a léggitározik Jolly.
1: Olyan szép lehet.
2: Egy makkos cipőben.
0: De mert ez jó, mert végre énekelhetővé válik az AC/DC nekünk is. Mm.

0: Jolit is rövid nadrágban látom iskolás ruhában.
1: Majd szóljon a zene, legyen mindig szerencsém. Hát legyen benned jó gép.
0: Ja, majd csak elhalkul. De kár.
2: Hát köszönjük. Meg aztán itt egy effekt, és akkor visszatérünk a gumizenéhez. Na hát ez van, igen, ez ugye az AC/DC-nek a klasszikusa, a Back in Black, és hát az irigyeim, sokan vagytok című kevésbé klasszikus Jolly dal, de szerintem a kettő együtt baromi jól csengett, és hát Jollynak jól állt az AC/DC. Fordítva meg, elnézést kérek minden AC/DC rajongótól.
0: Hát a Back in Black-et ilyen formában én még nem hallottam eddig, de így Jolly rajongó lennék, tehát hogyha elmehetnék egy koncertre, ez egy olyan dal egyébként, ami ismert tőlem, már hogy a Jollytól, nem tudom. Tehát ez egy koncertjén ez előjön?
3: Az ismertebbek között szerintem ott van.
2: Ott van, igen, igen.
0: Tehát akkor ezt lehet kérni tőle. Uh-huh.
2: Hát azt nem tudom, hogy kérni lehet, hát ha rajta van a CD-n, akkor igen, vagy a pendrive-on, amivel érkezik.
0: Akkor CD-n.
2: CD-n.
0: Ez tetszett. Ez egy jó meghallás szerintem, és itt dallamilag is megvan, minden irányban megvan a dolog, és én azt gondolom, hogy tényleg az AC/DC-sek, hogy ezt hallanák, akkor valószínűleg mosolyognának rajta egy nagyot, tehát neki van annyi humoruk.
2: Igen, vélhetően, igen, és azért is gondoltam, hogy akkor ez az utolsó mashup, amit hozok, mert ez egy méltó megkoronázása a mashupoknak, és úgy voltam vele, hogy ez még szerintem neked is tetszeni fog, mert hogy ez tényleg annyira jól összecseng.
0: Hát megadtad, amit én szeretek. Tehát így hozol össze egy házaspárt is, akiknél az egyik a bulisabb zenét szereti, a másik pedig a rockot. Tehát, hogy ilyen zenékkel lehet két oldalt megfogni. Szerintetek amúgy az AC/DC-nek vagy Jollynak durvább a közönsége? Tehát, hogyha mondjuk egy ivóversenyt hirdetnénk, akkor melyik inne asztal alá a másikat?
2: Hát nézd, ha ivóversenyt hirdetnénk, akkor az AC/DC-é, hogyha egy Mónika show castingot, akkor a Jollyé.
0: Gondolod, hogy rosszabbul bírják a Jollysok? Nem vagyok ebben annyira biztos. Sem. Láttam én most amerikai celebeket, akikkel kóstoltatták a pálinkát. Ezt néztek?
2: Ja, de hát a pálinkát azt nem bírják a külföldiek.
0: De ezért mondom, tehát, hogy azért...
2: Hát nem mindenki. Ne, hát azért a többség azt szerintem nem bírja.
0: Oké, melyik közösséggel mennél el mondjuk egy hétvégi balatoni nyaralásra? Az AC/DC-sekkel vagy a Jollysokkal? Én biztos az AC/DC-sekkel amúgy.
2: De szerintem én is erre szavazok.
0: Kitty?
3: Én meg egy vegyes vágottam.
0: Kivel vállalnál közös vállalkozást? Tehát, hogy pénzügyi függőség van kettőtök között. Melyik közönséggel?
3: Hát egyikes. Maradok egy személyes KFT.
2: Okay. Egyéni vállalkozó.
0: És mondjuk, akkor. Mondjuk ilyen tudásalapú vetélkedőbe melyik kell mennél inkább?
2: Oda velem.
3: Hát egyébként igen.
0: Mert én az AC/DC-seket vinném már, elnézést, meg bocsánat mindenkitől. Hangszert venni tuti, de az meg megint egy másik téma.
2: Jó. Miért? Lehet, hogy egy jobb rácsonálkoznának.
0: Az mi?
2: Ilyenek léteznek.
0: Hol a szintetizátor?
2: Na, úgyhogy egy ideig most mashup nem lesz. A humpabat is átgondoljuk minden esetre szerintem. Már egy igazi gyöngyszemmel sikerült mindenkit megörvendeztetni. Füleljetek, mashupok nem jönnek, meg humpop nem. Ellenben kézilabdás, 7 méteres lövő hangeffekt bármikor jöhet. Na, ha ezt meghalljátok, akkor küldjétek el nekünk a hajrá tigrisek kifejezést a saját nevetekkel együtt. 0620 978 978.
4: Forrás Rádió. Kövess minket Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is.

0: Rádió. Mindig veled.
1: Kicsit szeretnék meg utálni, szakítás után. Boldogság.

0: Buenos morgen mindenkinek, 8 óra múlt 40 perccel Kittivel, Rolanddal itt vagyunk a stúdióban, és a szomszédaidról fogunk beszélgetni.
1: Mindenki szomszédairól fogunk
0: beszélgetni. Hát, a szomszédok. Van most, hogyha szomszédra gondoltak olyan, aki idegesítő, és így eszetekbe jut, nem kell megnevezni, meg nem fogom ezt kérni, de hogy van rossz szomszéd?
2: Igen, a mellettem lakó.
1: Na hát akkor, kedves szomszéd, ha hallod.
2: De mivel soha nem látom gyakorlatilag 3 havonta egyszer kijönni a lakásból.
0: De akkor miért zavar? Vagy mit csinál?
2: Hát üvölteti mondjuk a tévét. Van, lehet, hogy ilyen 3-ig. Tehát, hogy...
1: Ajaj. Hát ajaj. Akkor mennek a jó filmek, tudod? Én is már párszor megállapítottam. Miért nem adják korábban? Jó filmek mennek?
0: Ez éjfél a lényeg.
2: Körül. De nem tudom, miért nem esik le, hogy amúgy éjjel aludni szoktak az emberek is, mások mennek dolgozni.
1: Na jó, de lehet, hogy neki más az életritmusa.
2: Aha.
1: Neked kellene alkalmazkodni hozzá.
0: Egyébként...
1: Nő vagy férfi?
2: Hát férfi elvileg, de ott barátnő is van, szóval na mindegy, nem tudom.
1: Hány éves?
2: Fogalmam sincs. Mondom, körülbelül 2-szer láttam, de már...
1: Hát ránézésre.
0: Amikor utóbb kijött, mennyinek tűnt?
2: Szerintem nálam egyébként fiatalabb.
1: Egy ja, tényleg? Hát akkor az érdekesít téged.
2: Jó, mert olyan idősebb lenne.
0: Felmérted a dolgot. Jó, egyébként erre konkrét megoldást fogsz majd kapni. Roland, neked idegesítő szomszéd?
1: Figyelj, most nincs.
2: Van flexelős szomszéd?
1: Nem.
0: Az a Roland. A műfőben flexeli a műfémet.
2: Reggel 7-kor vasárnap.
1: Igen, én szeretek flexelni. Nem, nálunk nincs, csak nagyon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mióta ott lakunk, ahol lakunk, nagyon jó szomszédaim voltak, csak és kizárólag. Korábban ellenben, amikor még ugye a lakótelep, mert hát én ugye gáli gyerek vagyok, én ezt elmondtam már sokszor. Na ott azért volt egy-kettő, akit
2: azért
1: nem sírok vissza.
2: Azért az egy Chicago.
1: Chicago, Gálistán lakótelep, Hungarian Chicago.
2: Hát de tényleg, tehát, hogy ez jó. Egy tatabányának olyan része, hogy...
0: Nekem a szomszédom most a Béla, és a Béla feleségét hoztam eléggé kellemetlen helyzetbe, amikor takarítottam a teraszt, és véletlenül átfújtam egy fa levelet a mi oldalunkról, úgyhogy nálunk nincsen fa. Tehát, hogy az nem a mi levelünk volt, de hogy ott abból parázsita alakult ki, de aztán megbékéltünk.
2: Egy darab levél miatt?
0: Hát igen, szerintem egy volt, szerinte több, de...
2: Akkor biztos, hogy több áldik.
0: Lényeg a lényeg, hogy ott néha az van, hogy Béla kiabál a feleségével, és azt áthalljuk, és hát azt nagyon remek. Nem szeretjük. Tehát, hogyha ha kiabáláson az nem jön be, pedig egyébként vastagok a falak, tehát Bélának erős a hangja. De amúgy ezen kívül nincsen vele nagy baj.
1: Hát figyelj, volt olyan lakótelepi sztori, amikor nálunk volt egy ilyen zajos emelet. De hogy tényleg, mert hogy mind a két ott lakó családban elég gyakoriak voltak a veszekedések, mondjuk volt némi alkoholos rásegítés is, itt is, ott is, amott is, több szereplőnél szerepet játszott, kicsit ilyen több ismeretlenes egyenlet, már egy ilyen matematika
0: nem
1: feladat.
0: Az, nem az volt kír, hogy RTL, és minden reggel jött be a Mónika?
1: Nem? Hát. Nem? De az legalább vicces lett volna, ez kevésbé volt az. És tudod, amikor úgy sztereóban kapja az egész tömbház. Na, az azért úgy kemény tud lenni, úgyhogy ilyen azért volt, ilyet tapasztaltam. Ez volt szerintem a legkellemetlenebb. Tehát ez, amikor a hangos szomszéd, meg volt egyébként nekem éjszaka takarítós szomszédom is, fölöttem lakó, ő nagyon szeretett éjfél és hajnali 2 között porszívózni.
0: Hát mert akkor esti áram van.
1: Ja, persze.
0: Olcsóbb.
1: Igen, szerintem is. De nem volt, nem az, hogy orszi-porszi, tudod, hogy gyerek, és igen. Akkor nyilván, mert azt megérti az ember, azzal nincsen baj. De hogy éjszaka valami puhább a szőnyeg, hogy jobb érzés, vagy a villanyfénynél jobban látod a szöszöket, hogy miket kell kiszedni, nem értem.
2: Tudod, van nekem is volt ilyen kalapálós.
0: Van ez az éjszaka kalapás. Tipikus mém, hogy az idegesítő rohadt szomszédom hajnali 3-kor dörömböl az ajtómon, még szerencsé, hogy meghallottam a dobolástól. Tehát, hogy igen, ezek vannak, de most képzeljétek el a BN összegyűjtött konkrét történeteket, és ez nekem azért tetszik, mert itt nem csak a sztori van, hogy mivel idegesíti a szomszéd a szerencsétlen mellette lakót, hanem konkrét válaszokat is adtak, amivel megoldották a problémát. És ezért mondtam Kitti, hogy majd neked is adunk választ, mert egy nagyon hasonló eset itt szerepel a listán, illetve drága hallgatók, ti is nyugodtan írjátok meg, hogy veletek mi meg hogyan fordult elő. Kigyűjtöttem a legjobbakat ebből a cikkből, én többről nem tudtam elhinni, hogy ez létezik. Próbáljuk meg belehelyezni magunkat majd a helyzetbe, és hogy meglépnénk ezt, amit itt a sztoriban meglépnek. De az első, az egy szomszéd bácsi, aki minden alkalommal nyálcsorgatva nézte az ő szomszédjának a dekoltázsát, mert ez neki nagyon tetszett, és a nő azt nyilatkozta, hogy ezt elviselte, de egy idő után, amikor már megjegyzéseket is kapott, akkor már nagyon elkezdte bosszantani a dolog, és egyszer csak azt találta ki, hogy vitt a bácsinak egy borítékot. És kérdezte a bácsi, hogy mi van a borítékban, és kacsintva mondta, hogy fotók. és így odaadta a bácsinak. És a bácsi már nagyon lelkesen nyitotta a borítékot, hogy mi lesz benne, és amikor meglátta, hogy egy tucatnyi kinagyított péniszfotó volt benne, amivel meglepte, akkor elborzott, és azóta nem köszönés rá sem néz, tehát a terv működött.
2: Ennyi.
1: Úgy látszik, hogy másoknak is bejött az a dekoltás, véletlenül kapott némi nagyon kedves romantikus csomagot.
0: Saját gyűjtésből lehet, adott tovább?
1: Hát lehet, szerintem el tudom képzelni. Igen,
0: de
1: igen.
0: Ez milyen már érted? Hát hogyha mutogatja az árut, akkor persze, hogy megnézik.
1: Jaj, de hát azért akkor se. Tehát azért nem. Van egy határ,
2: vagy a bácsinak
1: tudod.
2: Lehet, hogy erre eszébe jutott a fiatalság azokról a gépekről.
0: És elszontyolodott.
1: Ja, lehet, hogy ezt vette azokon igazából?
0: A lenyugónap.
2: Így ez a kettő, ez így.
1: Ami már lenyugodott, már nincs ereje. Már ugye? Nincs. Aztán másik sztori, Misike a szomszéd srác hajnalig vihorászott, meg üvöltette a zenét az új barátnőjével. Úgyhogy a szomszéd gondolta, hogy egy picit megvicceli. Hagyott egy papírt a lábtörlő, mert tudta, hát látta, hogy a lány rendszeresen hamarabb megy dolgozni, és tudta, aha, hogy ő fogja a papírt megtalálni, és csak annyit írt rá, hogy nem ő az egyetlen nő, aki feljár Misihez. Sosem látták többé a lányt.
0: Milyen szemét! Ez gonosz húzás, de ezt megcsinálnád, nem?
1: Ezt tetszik,
0: ezt, ezt igen, tehát ez elsőt azt én nem, mert az én nyomtatóm ne lásson olyat, de hogy ezt azért simán.
2: De hogy milyen boldog lett tőle arról.
1: Ez nekem nagyon tetszik, mert ez szellemes.
2: Esküszöm, hogy figyelj, megcsinálom a mellettem lépővetet. Hogy...
0: Aztán itt van egy hát egy morbidabb sztori. A szomszéd a kerti csapból lopta a vizet rendszeresen, és ezzel egyébként már a számlán is megmutatkozott az összeg, és ezzel szembesítették, de mindig tagadta a dolgot. Aztán képzeljétek el, hogy egy hideg téli este megint átvitt a verandájára két vödör vizet, de amint kilocsolta, az hajnalra megfagyott, elesett, beverte a fejét és meghalt.
2: Jó.
1: Jaj, ez mondjuk morbid. Ez morbid. A következő az nem, amikor a szomszéd lakásba beköltözött egy fiatal lány, aki hát éjjelente mondjuk úgy, hogy rendszeresen hangosan birkózott a párjával.
2: Uh-huh, ezeket én is hallottam.
1: Nagyon hangosan, és amikor számon kérte a szomszéd, akkor letagadta, erre azt csinált, hogy elkezdte üvöltetni éjszaka a zenét, de úgyhogy a hangfalakat oda nyomta a falhoz, max hangerőre jó nagy hangfalak, akkor nyilván a szomszédlány kopogott el dühösen, és egy álmos fejjel odament, és mondta, hogy én nem hallottam semmit, hát én aludtam. És akkor néztek egymásra, hát nyilván leesett a lánynak, hogy visszakapta azt, amit előzőleg ő produkált, mert előtte meg ugye ő tagadta le a hangoskodást, úgyhogy hát azóta csendben is képesek összebújni, úgyhogy ez lett így ennek a következménye. Egyébként volt hangos szomszédom is, tényleg, alattunk fiatal sportoló srácok laktak, ketten-hárman, azt hiszem hárman voltak talán, akiknek hát a klub bérelte nyilván a lakást, és rendszeresen ott voltak a csapatbulik. Uh-huh. Nagyon tudtam értékelni, pláne, hogy akkor nálunk a Dávid pár hónapos volt, tehát hogy nálunk egy kis csecsemő volt, Dávid jó alvó volt, hál' Istennek, engem azért úgy zavart, tehát amikor a gyerekhez is kelni kell, uh-huh, meg mellette, akkor még fölébreszt az is, hogy ott nem kicsi robaj van, úgyhogy ott azért úgy lépnem kellett.
0: De Kitti, ebből amúgy tanulhatsz te is, tehát itt a gumimacit üvöltötte hangosan, vagy üvöltette a hangfalakból, tehát hogyha ezt oda tartod a szomszédodnak éjszaka, akkor lehet, hogy ezzel vissza lehet vágni.
1: Igen, vannak azért olyan dalok, a Humpobból is azért tudsz ikletet meríteni szerintem.
0: Aztán itt van egy házas pár, aki egy kezelhetetlen gyerekkel költözött valaki mellé, és képzeld el, hogy mindig délután aludt a gyerek, este pedig ébren volt, uh-huh, és kvázi arra hivatkoztak a szülők, hogy hát itt az alvásciklus az, amivel probléma van, és hogy nem tudnak mit csinálni a gyerekkel. Úgyhogy a kezébe vette az irányítást a szomszéd, és délután, amikor a gyerek aludt volna, akkor olyan 5 percenként elkezdett kalapácsolni. Rászóltak, hogy mit kopácsolgat, mondta, hogy teljesen legálisan csinálja, és 100 szónak is egy a vége, a gyerek 5 nap alatt megtanult éjjel aludni.
2: Az igen.
0: Lehet nevelni a szomszéd gyereket.
1: A következő, ez nagyon beteg amúgy. Egy szomszédnő körbejárta a házat azzal, hogy ő rákos, és hogy kért mindenkitől sütit, hogy enne egy kis sütit.
0: Ezt én nem hittem el. Igen?
1: És
0: mondhatod, hogy mindenki kopasz a feje.
1: Igen, tehát nyilván hogy... mindenki megsajnálta, tudod, és adott neki. Mm-hmm. Aztán egy hónap múlva a fia kiírta a fali újságra, hogy az anyja nem rákos, csak kicsit cukorbeteg, és ő emiatt nem ad neki süteményt, nem engedi, hogy egyen. Erre a nő leborotválta a fejét, és elkezdte ezzel a kamu szöveggel körbejárni a szomszédokat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy gyerekek, azért ezzel nem viccelődünk, meg nem élünk vissza, meg ilyenek, szóval ez nagyon alantas.
0: Hihetetlen, hogy mit meg nem tesz az ember egy kis sütiért, nem? Tehát, hogy ez durva, hogy ez megtörtént eset. Aztán itt van megint a kutyás eset, na ez engem nagyon bosszantana. Fogta, és a szomszéd átterelte mindig a kutyusát, hogy oda végezze a dolgát, ott ürítse magát a kiskutya, és akkor megkérte ez a szomszéd a gyerekeket, hogy némi kis zseppénzért gyűjtsék össze az utcából az összes kutyagumit, ami létezik, és este kirakta a másiknak a kertjébe ütemesen az összes aknát, és akkor leesett neki, hogy mi van, vette a lapot, és onnantól nem kergette át a kutyát kakilni.
1: Jó, egyébként itt legalább tanult belőle. Zseniális sztoria az utolsó, amit hozunk, hogy hogyan is lehet reagálni. Hát elmondom aztán, hogy mindenki eldönti magában, hogy vajon túlzás volt a szomszéd reakciója. Középkorú szomszédasszony előszeretettel mutogatta magát mesztelenül a szomszédnak, hát úgyhogy ugye látta, hogy a szomszéd látja őt, és amikor a konyhában van a szomszéd férfi ember, akinek hát oda költözött a barátnője, és nyilván ez azért kicsit zavaró, hogy közben a szomszédasszony próbálja magát mutogatni, és végül az lett a megoldás, hogy amikor egyszer az ablakhoz lépett, és erre a szomszédasszony felbátorodott, elkezdte még simogatni is magát, akkor az úriember fogta a szemetes vödröt, és úgy tett, mint aki belehány.
2: Jó.
1: Ezen aztán a szomszédasszony megsértődött, úgyhogy nem volt több ilyen önjelölt striptíz.
0: Milyen szomszédok vannak? Ezekből valamelyiket bevállalnátok, vagy megcsináltátok volna, hogy nyugi legyen? Én a zeneüvöltetés biztos, szerintem az nekem kifejezetten tetsző, illetve a kutyabomba lerakást is biztos, hogy megcsináltam volna.
1: Nekem a leveles tetszik még mindig, tehát az annyira zseniális. Jó, hát mondjuk szegény ezzel szétbombázott egy pár kapcsolatot, de hát mondjuk nem a sajátját, hanem másét.
2: Hát egyébként igen.
0: Kitti, mi a terved?
2: A hangos zenét azt azért nem, mert viszont a többi szomszédomat tisztelem és megbírom őket, csak ezt a mellett a lévőt nem.
0: Jó, akkor
2: valamit csinálok vele.
0: Marad a tuti módszer, kutyagumi a lábtörlőjére, meggyújtod és bekopogsz, hogy itt valami ég.
2: Ebbe az a szép.
0: Nem ez a lényeg. Meggyújtod, kijön, széttapossa, kineveted, megalázod. Aha,
1: vagy mert? Ha nem, akkor elkezded magad mesztelenül mutogatni.
0: Hát, ha lesz belőle valami.
3: Ez az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg. Mert ő is erre ébred. Buenos Morgen!

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Nyár van! Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
1: iránykomárom.hu tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Ma nem érkezik front, közmeghallgatás lesz környén. Szurkolóik jelenlétében vették át a bajnoki aranyérmet az Eto FC játékosai Győrben. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Környékösség önkormányzata, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat környék képviselőtestülete ma 16 órától a polgármesteri hivatalban közmeghallgatást, 17 órától a művelődési házban falugyűlést tart, melyre várja az érdeklődőket. A falugyűlésen tájékoztató hangzik el a tavalyi évben elvégzett feladatokról, az idei tervekről, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat környe elnöke is beszámol az elmúlt esztendőben végzett munkáról. Hétfőn nem érkezik front, de a még változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszul lét és légzési problémák felléphetnek, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A borongós csapadékos időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk és romlik hő és komfort érzetünk. Az áporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és az allergiások panaszai. Így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Egyeseknél dekoncentráltság, tompaság és fáradékonyság jelentkezhet. Erősítsék immunrendszerüket, figyeljenek oda ilyenkor is a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Az Amnesty International szerint tavaly 17 országban 2707 embert végeztek ki, ami 1981 óta a legmagasabb szám, derül ki a Nemzetközi Jogvédő Szervezet halálbüntetésről szóló legfrissebb éves jelentéséből. A dokumentum szerint a halálbüntetés alkalmazásának ez a riasztó növekedése néhány a félelemre épülő kormányzatnak tudható be szerintük. Az emelkedésben döntő szerepe van Iránnak, ahol tavaly 2159 embert végeztek ki. Ez több, mint a kétszerese a 2024. évinek. És végül sport. Szurkolói előtt az Eto stadionban vette át a bajnoki aranyérmet vasárnap délután az Eto FC Győr labdarúgó csapata. A Rába partiak 1963, 1982, 1983 és 2013 után 5-5-ször nyerték meg az NB1 küzdelmeit, miután az utolsó fordulóban szombaton 1-0-ra nyertek Kisvárdán. A Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjén első fordulójában indulhat a következő szezonban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák.
0: Időjárás.
1: Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, a kezdetben még élénk északnyugati szél délutánra mérséklődik, a legmagasabb hőmérséklet 15 és 18 fok között alakul. Kedden már több órás napsütésben lesz részünk, de lehetnek zivatarok is, 20 fokig melegszik majd a levegő.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra múlt 4 és fél perccel, Buenos Morgan, mindenkinek már 11 fok van, süt a nap, és 18 fokos csúcs az, ami már a várható. Ezt szeretjük, meg nem tudom eldönteni, hogy most a zöldségcsipszet szeretjük-e, vagy nem. Kaptam egyet, ingyen volt, tehát igazából az ajándéklónak ne nézd a fogát. Rolanddal ilyen cékladarabokat hámozunk ki a fogaink közül.
3: Igen, azt, pont azon gondolkodtam rá, mindjárt megnézem, hogy egyébként most belezörgök adásba, bocs.
2: De amúgy van benne kalória, 100 g-ban 500 valamennyi.
3: Ajaj, hát akkor figyelj, nagyon-nagyon visszafogottan. Cékla, paszternák és sárga répa ropogós tengeri sóval.
2: Mondjuk a céklát én nem szeretem, de ez ilyen szoszó. Nyilván szoszó. A céklát megismered.
3: Az a sötét, akkor az a sötét kicsi, ugye? Ez a cékla, ugye? Na, ennyit erről. A gyerekek, meg lehet tőle fulladni. Egyébként az egészséges igen. Életmód veszélyei.
2: Az gyilkol. Ja. És megkóstolod a céklát adásban, azt hittem.
3: Ja, jó, megkóstoltam.
2: Nyugodtan. Na?
3: Amúgy igen, jó, finom.
2: Tök különböző alakú dolgok vannak benne. És én azon gondolkozom, hogy én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez olyan, mint a purgatórium. Tehát, hogy se nem jó, se nem rossz. Ilyen szó-szó.
3: Se nem jó, se nem rossz.
2: Ilyen eszed és...
3: Ja. Nem, amúgy ez a cékla, ez finom. Most jó. Nekem bejön, csak kalóriára vigyázni kell.
2: Na jó, tőled miről beszéljünk, hogyha már zöldségek, hogy mit szólsz a vérnyúlhoz, aki rolleresre támadt? Nyilván láttad a videót, most mindent ez lebbe.
3: Nem.
2: Nem láttad?
3: Én színházban voltam a hétvégén.
2: Jaj, te művelősz, nem a Facebookon.
3: Csináltam, meg mit tudom én. Hát
2: azért csak nyomkodtad a Facebookot az unalmasabb dalok alatt.
3: Nem.
2: Nem?
3: Rolleresre támadó vér.

0: készül úgy kiugrani elé oldalról, és emiatt korrigált is az útvonalon, és
1: az alsó?
0: Az, csak nagyon trágár, de a nyúl fogta magát, és pont beugrott elé, és szembe, tehát kvázi egy ilyen kungfu nyúl, vagy karate nyúl rugással eltalálta a rollerest, aki elvágódott emiatt, és az egész le van kamerázva.
1: Igen, látom, de tényleg, hát szegény nyúzi szerintem nem vette észre.
0: De úgy kb. Támad. Tehát nem csak annyi, hogy átugrik, hanem nézd meg, még rá is támad a rolleresre, és azóta mindenki ilyen nyulas posztokat rak ki, ez neked nincs meg.
1: Jó? Ez nem, ez mellettem elment, nem. Hát figyelj, mondjuk a rolleresek eleve megosztóak, ugye? Tehát nagyon sokan nem szeretik az elektromos rollereseket, mert azt mondják, hogy nem kellően körültekintően közlekednek, és hát gondolnak róluk így cifrákat. Lehet, hogy a nyúl is megelégelte. Figyelj, ő ott lakik vélhetően valahol.
0: És támad.
1: Jönnek erre ezek a rolleresek, megzavarják őt, szeretne pihenni, ebéd utáni sziesta, stb. És akkor kell arra rollerezgetni, meg zajongani, meg megzavarni őt. Nem, megelégelte, fogta, azt nekiugrott.
0: Hol van a fenevad a nyúlon túl? A nyúl az. De nagyon durván támad ez a mezei nyúl, és utána a rolleres elküldi mindenfelé, de alapjáraton azért erre így nem számít az ember, hogy arcon rúg egy nyúl.
1: Egyébként igen, majd megkérdezem, mert pont nemrég volt a srácoknak, a fiamnak, meg a csapattársainak, meg egy focistáknak volt ilyen rendőrségi előadás, és ott például pont a rollerezés veszélyeire hívták fel a figyelmet. Megkérdezem, a nyúlról volt-e szó? Tehát, hogy erre a rendőrség szakemberei figyelmeztették-e őket, hogyha rollerrel mentek, akkor nyulakkal csak óvatosan.
0: Hát most ezt szerintem be fogják vonni az oktatásba, és... Hát igazából nekem csak az van meg, hogy régen a nagyapám mesélte mindig, hogy fácánt kellett elütni, hogy akkor azt lehessen enni ebédre, de hogy a nyulat így nem kapta el ez a rolleres, azt tudja, nyúl jól van, jelentem a nagy állatvédőknek.
1: A rolleres már lehet, hogy kevésbé. Na, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon, mármint, hogy ott, ahol egyébként nincsen nyúl. Tatán például igen jelentősnek tűnik a forgalom, így a május egy úton, vagy igen jelentősnek, szóval azért ott már reggeli csúcs az azért úgy beindulgatott. M1-esen szokásos szakaszon van torlódás, tehát ott Herceghalomtól nagyjából, ugye a külső sáv, ami beáll a kamionok miatt, illetve ami minket kevésbé érint, de ha valakinek útba esne, akkor azért elmondom, az M0-es autóút déli szektorában, a Halásztereknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon munkavégzés kezdődött, ott van torlódás, illetve a 81-es főúton Győrnél az M1-es autópálya csomópontjánál egy személyautó és egy kamion karambolozott, ott félpályán halad a forgalom, de azt látom, hogy Tatabánya, Tata, Komárom és Esztergom térsége is relatíve nyugisnak mondható.
0: És hogyha valaki arra autózik, akkor a mi lakásunk előtt van egy csúnya kátyú, azt is kerüljétek el. Közben jönnek az SMS-ek a nyúllal kapcsolatban, néhány beolvashatatlan, de rendkívül szórakoztató, hogyha a Viber falra nézel, akkor te is látsz olyat, de van olyan, amit meg lehet fogalmazni. Például, szia Forrás, nekem kivette, szerintem kiverte a nyúl a Mercim ködlámpáját, hajnal volt, Pecás Laci írja nekünk Kaváról. Hogyan rúg ki egy nyúl egy ködlámpát?
1: Hát úgy, hogy nagyon erős. Vagy az a ködlámpa az nagyon instabil volt.
0: Még én nem tudtam, hogy ezek a nyulak ennyire neccesek.
1: Azért figyelj, tényleg, lassan kezdem átértékelni a nyulakról kialakított véleményemet, mert én egyébként a nyuszikat úgy általában cukinak tartom. A Playboy nyuszikat mindenképpen, de ugye sima nyulakat is.
0: Egyébként most érted, a kéziben is elneveznek mindenféle állatokról csapatokat, mi vagyunk a farkasok, ti vagytok a tigrisek. Az mennyire fenyegető, hogyha azt mondod, hogy jönnek mondjuk a tatabányai nyulak? A vérnyulak!
1: Figyelj, nem nagyon hiszem, hogy ez eddig bárkinek is eszébe jutott, de úgy, hogy vérnyulak.
0: Mindenkit megrépáznak.
1: Mit tudom én, ózdi vérnyulak. Na, mondjuk ezt ugye el tudom képzelni, mint kézilabda csapatnév.
0: És milyen lenne egy ilyen nyúlállat is hozzá, kabala? De azt nem tudom, a hármat lehet ugye lépni, amikor a labda nálad van, hogy hányat lehet ugrani?
1: Egy ilyen zombi nyúl, tudod? Az lenne a kabala állat. Szerintem nagyon jó
0: és
1: lenne.
0: És tényleg az a csapat nem léphet, hanem csak ugrálhat.
1: Na, hogyne, persze, meg bogyókat kakilhat, mi? Jó van, na, figyelj csak, ami fontos, és ezt most komolyra vesszük, játékunk zajlik ugye a héten végig, itt reggel kézilabda meccsre nyerhettek belépőt, mindjárt mondjuk a részleteket, koktélban pedig szingli partira. A szingli partin ott találkozhattok sokakkal, például a forrásos műsorvezetőkkel is, de a részleteket Tomi elmondja 10 után. Térjünk vissza ide a Buenos Morgánhez. Hétvégén, vasárnap délután MOL Tatabánya KC Ohrid férfi kézilabda Európa Kupa döntő első meccs, 4-esével sorsoljuk a belépőket, fülelnetekkel, és hogyha meghalljátok, hogy két dal között 7-es dobunk, jönnek erre utaló hangok, mintha éppen egy 7 méterest végeznének el, na akkor kell elküldeni a hajrá tigrisek kifejezést, SMS-ben avagy Viberen a saját nevetekkel együtt.
0: Aki nem kézirajongó, az majd ettől az lesz, de elmondom,

0: hogy a 7 méteres, az a kézilabda a 11-ese.
1: Igen, tehát a büntető, jó?
0: Tehát sípolnak is előtte, meg aztán van. Lőni is kell.
1: Közönség igen. Is morajlik.
0: És ami nagyon nec, hogy hát egy perccel a szignál után én még nézem, hogy ki írt, de aztán sokkal már nem. Roland mondta itt a kegyelmet, de én egy percen nem megyek túl, tehát figyelni kell miatt a rádiót nagyon. És mivel ez ugye egy Európa Kupa döntő, ezért nagyon nehéz lesz rá jegyet szerezni, szóval szerintem eszméletlenül felértékelődik ez az utolsó kézis játékunk ebben a szezonban, szóval kapaszkodjatok és figyeljetek az effektet.
1: Így van, jöhetnek tehát az üzenetek, akár SMS-ben, akár Viberen, ha meghalljátok a kézis effektet 0620 97 8,
0: 97, 8, 5, adjál még zöldségcsipszet.

0: Hadd adjak mindenkinek egy 20-ast. 9-20.
1: Nekem adhatsz más 20-ast is.
2: Ajajajajajaj.
1: Most mi van?
2: Rövidebben nem éred be?
1: A pénz nemre gondoltam.
0: Egy deákost?
1: Aha, igen, szeretem.
0: Egyébként, igen, mindenki a vendégem egy sörre mindenki. Osszátok el, kortyolgassatok. Tehát én maximum ezen a szinten legénykedek ezzel a témával. Minden esetre a pénzosztás az ilyen szempontból egy tök érdekes dolog. Nem tudom, hogy ti csináltátok-e már, valószínűleg nem, de nekem volt egy olyan kommunikációs előadásom, amin azt akartam bebizonyítani, hogy az emberek mennyire nem asszertívek, meg mennyire nem hisznek el egy ilyen helyzetet. Uh-huh. Nem az én ötletem, csak valahol láttam és megcsináltam én is, és az előadás elején kiraktam egy 1000-est, és azt mondtam, hogy aki ezt elviszi, azért lehet. Uh-huh. És egy csomó ideig nem jönnek ki. Mert nem hiszik el, hogy itt tényleg oda lehet jönni, el lehet venni. Szóval egyszer valaki megtörje a csendet, kijön érte és elviszi, hogyha már így nagyon győzködöm őket, de hogy nem az az alap, hogyha azt mondom, hogy itt egy 1000-es, aki viszi, az vigye, akkor jönnek érte sokan, megölik egymást, hanem nem hiszik el, hogy ez most mi.
2: Hát meg úgy próbálják az emberek, tudod, így visszafogni magukat. Ez épp olyan, mint hogy nagyon sokszor mondjuk ilyen sajtótájékoztatókon, mondjuk a végén van, tudod, kis kajálási lehetőség, és nagyon sokszor van az, hogy ilyenkor úgy visszafogják magukat. Hát én sosem voltam ez a típus, tehát azt mondták, hogy gyerekek, lehet enni, akkor köszönöm, én kiszolgálom magam, hát most száradjon rájuk, érted, romoljon.
0: Igen. Jaj, és ilyenkor annyira nem értem, akik azt mondják, hogy azért, hogy én most nem eszem, mert nem vagyok éhes. Olyan, mint az állatok, csak akkor eszik, ha éhes, nem így kell.
2: Na, hát ez az.
1: Egyébként múltkor
2: spázol. Is zöldségcsipszet.
1: De tényleg múltkor volt. Egyébként ez volt a rendőrségen is, hogy ott már mondták, hogy fogyasszunk már, mert addig nem mehetünk el, ameddig.
2: Én mondtam nektek, hogy hozzatok el nyugodtan, tehát ti mondjátok meg, hogy mi vinnék el, kérnénk elvitelre is. Éhes a stáb.
0: Óvatosan arra pire a kenyére, mert lehet, hogy van benne ereszelő. Tehát, hogy ezt finoman kell kezelni a rendőrségi. Egyébként jó kaják voltak?
1: Hát finom volt minden, meg hát annyi minden volt ott, hogy tényleg terülj azt a kártyát.
0: Kézzétek el, én voltam olyan VIP-ban, ahol ilyen, tudjátok, ez az asztalnál öltönyben evős, de ilyen álló fogadásos dolog, és ki volt rakva csirkecomb. Azt nem lehet gusztusosan.
1: Hát
0: tehát,
1: hogy
0: ott az öltönyösök, ott a pörkölt szaftos szájjal ott cuppogják a csirkét, ez nagyon durva.
1: Hát, ilyenkor, tehát
2: az
1: szexi.
2: Az egy fontos dolog, hogy elképzelted, mi a szaftos szájú
0: a polgármesterek.
1: Ahogy a zsír,
2: tudod. A jó 50-es üzletemberek. Nem csak a szájuk zsíros, hanem a bankszámlájuk is. Kitti szemei előtt.
0: Odamész a legvastagabbhoz, és így a nyakkendőjével szexi megtörlöd a szád.
1: Az már valami válság.
2: Az övét lenyalod.
1: Igen.
2: Na, lennének jó, a kötteink ám.
1: Ugye?
2: Na, volt valami másik gondolatom is, de ezt teljesen elvitte. De maradjunk ennél, nekem ez jobban tetszik.
0: Szerintem egyébként nagyon sok helyen nem tudják belőni, hogy egy ilyen állófogadásra milyen ételeket kell,
1: hát
0: vagy illik kérni.
1: Szerintem, tehát, hogy most
2: kinek,
1: mi van?
2: Kinek mi a palatka? Neked mekkora egy palatka? Kütti.
0: Jó. Hát akkor mindenkinek jó és jól lakató VIP fogadásokat kívánunk, meg kínálunk. Amúgy az is jó, amikor rajtam keresztül próbálnak belúgni emberek, akiket annyira nem ismerek, de úgy látják, hogy én bejáratos vagyok egy ilyen helyre mondjuk adott esetben, és akkor így jön oda valaki hozzám és kérdezi, hogy szerinted van itt valami harapni való? Persze.
1: Persze, itt van a táskámban.
0: Egyből viszünk be mindenkit.
1: Igen.
0: Hát mint a trófában a kipárnázott táskajú néni, aki a csirkeszárnyakat rakta be a nájlonos táskájába. Tehát, hogy tényleg ez a magyar van, azért úgy elő tud jönni. Na jó, Kitti, mit van? Naphíre.
1: Hát, mi van, gyerekek? Hát, ha nem tudtátok volna, de a horoszkóp nem segít megtalálni az ideális partnert.
2: Komolyan. Ne nekünk.
0: Verel, én szoktam látni.
1: A férfiaknál is van szerintem olyan, aki így a horoszkópba bele van.
2: Uraim, írjon nekünk egy olyan férfi hallgató, aki tudja az aszcendensét. Tehát nem az, hogy melyik egyben született, mert azt tudja. Azt szinte mindenki tudja. Mi az aszcendensetek? Mi a tököm az aszcendens egyrészt? Ezt is megírhatjátok. Másrészt, hogy mi az aszcendensetek? Tehát van olyan férfi, aki ezt tudja fejből, akkor kalapom emelem előtte.
0: Én a csillagjegyemet is csak azért tudom, mert a nagyimtól, amikor megszülettünk, kaptam ajándékba olyan nyakláncot, ami azóta beolvadt, de az a rajta volt. Tehát én ezért tudom. Jó, mi azért annyira nem hiszünk ebben, Kittit talán inkább, de akkor ezek full kamuk szerinted is, amikor ilyen táblázatokat látok, hogy föl vannak írva a csillagjegyek meg oldalra, és hogy akkor kivel jó a párkapcsolat, kivel nem?
1: Én igazából abban hiszek, hogy nyilván van, és mindjárt majd kitaglalom, úgyhogy ne kérdezzél bele.
0: Mindjárt takarodok.
1: Hogy melyik részébe is hiszek, olyanba, hogy mondjuk kik úgy illenek talán jobban, mert hogy akár hasonlítanak egymásra, vagy hogy az egyik csill, aki egy mondjuk, ha földhöz ragadtabb, mint mondjuk én, akkor mondjuk hozzá azért lehet, hogy egy érzelmesebb ember lehet, hogy jobb, aki kihozza belőle azt, ami benne nincs. Tehát, hogy ilyenekbe, ilyen részébe azért úgy látok...
0: De nem logikát, garancia, gondolom.
1: De nem garancia, igen. Egyébként ez egy kutatás, mert hát ugye abból jött a cikk, hogy sokan szívesen támaszkodnak az asztrológiára a mindennapjaik során, sőt gyakran olyan komoly kérdésekre is a horoszkópokban keresik a választ, mint a párkapcsolati nehézségek. Egy 2007-es, hát ez mondjuk viszonylag régén, több mint 20 millió embert, az viszont sok, adatait feldolgozó kutatás azonban nem talált bizonyítékot arra, hogy a csillagjegyek befolyásolnák a romantikus kapcsolatokat. A cikk szerint egyébként egyes csillagjegyek természetesen jobban működnek együtt, mert hasonló az érzelmi vagy kommunikációs stílusuk. És akkor itt van ugye, hogy a tüzes jegyek, például a kós, oroszlánnyilas, energikusabb, szenvedélyesebb, a földjegyek, mint bika, szűz, bak, inkább stabilitást, biztonságot, keresi a levegőjegyek, ikrek, mérleg, vízöntőteikrek, vagy ugye... a szellemi kapcsolódást és a jó beszélgetéseket tartják fontosnak, és a vízjegyek, ugye a rák, skorpió, halak érzelmesebbek, mélyebb kötődésre törekednek. A cikk hangsúlyozza, hogy a horoszkóp inkább játékos iránymutatás, nem kőbevésett szabály. Tehát, hogy
0: nyilván. Neked van olyan, akit te ebben azért jobban hiszel, vagy erre azért jobban figyelsz, van olyan csillagjegy, akivel soha egy randira sem mennél el?
1: Hát figyelj, inkább azt tudom mondani, hogy van olyan, akikkel egy bizonyos típussal, hogy többször futottam bele. Van olyan, akikkel egyet, például én ikrekkel soha, tehát hogy nagyon az ismeretségi körömre,
0: nem illetve a
1: családban van ikrek. Nem, családban van ikrek, de hogy az például így kimaradt. Tehát, hogy vannak ilyen.
2: Egyébként ezt én már sokszor olvastam, hogy például ezt, hogy mondjuk a bika, azt azért jegyeztem meg, hogy a bika vagyok, hogy tényleg ez a stabilitás, biztonság, tehát, hogy ez a fontos, amit én egyébként aláírok, tehát, hogy ebben azért lehet valami, nem tudom, ez mennyire általános, rám mondjuk ez igaz. De alapvetően szerintem a horoszkópok úgy vannak kitalálva, hogy mindenki magára ismer egy picit, ha nem is teljesen, de van olyan, amiben így bele tud kapaszkodni, és akkor már úgy érzi, hogy ez igaz rá, viszont ezt tényleg sokszor hallottam, ilyet, hogy mondjuk levegőjegy, meg vízjegy, na ezek velem most jöttek szembe először, hogy melyik mit jelent.
0: Tűzvíz repülő, én azt tudom.
2: Azt én is. Figyelj, érdekes, nem tudom, szerintem nagyon sok egyéb dologtól is függ, de hát akkor ezek szerint Ádinak a szellemi kapcsolódás kell. Én
0: nekem ennyi ragadt meg, hogy én vagyok a szellem embere. Tehát nekem ebből ennyi jött le, de a Móninak van sztoria, mert azt mondja, hogy van olyan pasi, aki követi ezt, egy srácnak egyszer ezzel érvelt, azt mondta, hogy hozzá vízöntő illene, ami én éppen vagyok, írja Móni, de velem mégsem jött össze, mert valami nem klappolt közöttünk, ekkor mondtam neki, hogy na látja, hogy ez nem így működik.
1: Ennyi.
0: Szerintem ez alapján nem lehet. Én inkább azt érzem, és aztán nyugodtan rúgjon belém, aki mondjuk erre építi az életét, hogy nagyon sokszor, hogyha egy szakítás történik, akkor ez ilyen megnyugtató lehet annak, aki hisz az ilyesmibe, hogy na látod, hát úgyse volt az, hát akkor azért nem jött össze. Tehát egy kicsit ilyen kényelmi dolog
1: igen,
0: ez.
1: Igen, meg a napi horoszkóp is, ti is tudjátok, mert hogy ti is horoszkópot mondotok, és ha véletlenül kimarad, akkor azért a hallgatók szokták mondani, hogy jaj, mi van a horoszkópa, mert hogy valahogy ez olyan lett, mint hogy nem tudom, vagy kinyitod a szemet, hogy jaj, a horoszkópot elolvasom, hogy mit írnám.
2: Már csak az érdekesség kedvéért is, igen, szerintem a többség így áll hozzá. Most, hogy ki mennyire hisz benne, nyilván ezt mindenki döntse el maga. Mondom, szerintem úgy kicsit rá lehet ismerni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok viselkedésjegyünket inkább a szocializáció befolyásolja, inkább a neveltetés, inkább az, hogy milyen ingerek értek minket gyerekként, fiatalként, és talán kevésbé mondjuk az, hogy milyen jegyben születünk.
1: Hát meg az, hogy azt is mondják, hogy azért egy jegy bizonyos skálán mozog, tehát, hogy benned is, mit tudom én, biztos van, ami a bikára jellemző, de lehet, hogy van olyan részed, ami mondjuk általában mondjuk a biká, tehát, hogy
2: van nem... ami tüzes,
0: meg ami büdös.
1: Akár.
0: Szagoltál már bikát?
1: Akár, igen. Szóval, hogy ez sem mindegy, nyilván, hogy most ki mennyire, nyilván az se, hogy mikor születtél, mert nálam is például mondják, hogy mondjuk a decemberi bakok azok másabbak, mint a januári bakok, mint én, de hogy a januáron belül sem mindegy, hogy mondjuk január elején született, vagy végén, tehát, hogy...
2: Ja, azt hittem, azt mondod, hogy mondjuk egy 70 éves kosmár kevésbé tüzes, mint egy 20 éves, hogy mikor született, ugye?
1: Lehet.
0: Igen, viszont az ikreknél az idős is szellemes, tehát nálunk az megvan, nálatok is a stabilitás. Tehát a, nagyon sokat hallok, mi vagy, te mi a jegyed?
1: Bika.
0: A sugárbikákról.
2: Sugárbika. Az már anyagilag stabil. Azt már úgy hívják.
0: Na, valahogy így. Figyelj, Roland, az a baj, hogy amúgy itt annyi férfi írt, hogy mi ez az aszcendens, hogyha ebbe belemegyünk, akkor a Tomi műsora is elmegy.
1: Jó van.
0: Ugye? Amúgy senki nem írt. Meg tudjuk ezt most, Kitti, elmondod, vagy ez maradjon így a burkolózás titok homályában?
1: Szerintem mindenki
0: homályában.
1: Keresen.
2: Rákeresek, figyelj.
0: De valami olyan van, hogy valami átellenes, tehát valami 6 hónap plusz egyszer megkérdeztem.
1: Igen, és állítólag egyébként az aszcendens az azért lehet fontos.
0: Na mit van?
1: Mit találtak?
2: Várjál, mindjárt egy előbb írták. Az aszcendens az a pont a születés pillanatában, ahol a keleti horizont metszi az állatkört. Na, ezzel aztán beljebb vagyunk.
1: Igen, de egyébként azt szokták mondani, hogy az életed második felén jobban talán kidomborodik az aszcendensnek is a
0: hallod, jellemzői. Hallod, Roland, te már ott vagy?
2: Nekem már itt domborodottam át, ez jelöli azt, ahogyan a külvilág felé megjelensz. A spontán reakcióidat, viselkedési mintáidat, és azt az első benyomást, amelyet másokra gyakorolsz. Na, itt van egy ilyen aszcendens kalkulátor, úgyhogy mi mindjárt aszcendenst fogunk számolni, meg eszük a zöldségcsipszet. Közben pedig talán még egy esélyetek lesz arra, hogy játszatok, jó? Kézilabdás effektet kell fülelni.
0: Amikor, amúgy lesz, ide van írva.
2: Amikor a... Gondoltam, kicsit titokzatos leszek, lelövöd a poént.
0: Mondom, két dal, ja.
2: Szóval, amikor két dal között,
0: ezt akartam, hogy két dal múlva, de ezt nem mondhatom
2: ezt
0: el.
2: Ezt nem mondhatod el, igen, tehát, hogy két dal között, amikor halljátok, hogy jön a 7 méteres elvégzése, na akkor küldjétek a hajrá tigrisek kifejezést a saját nevetekkel együtt, ezzel nyerhettek 4 darab belépőt vasárnapra a Mol Tatabánya KC Ohrid férfi kézilabda Európa kupa döntőre. SMS és Viber számunk 0620 97 8 97. 8. 8.

0: Buenos Morgan mindenkinek, 3:45 múlt 1 perccel a Forrás Rádió ébresztő műsor ezen a hétfőn elhozta a napsütést. Végre kinézek az ablakon, most már 7 ágra süt, 13 fok van. Ebben a pillanatban egy felhő eltakarta az egész napot, és tök sötét lett, nézd meg. Ez mennyire durva.
1: Igen, de tehát semmi melegfront, semmi ciklon nem. Tehát, hogyha azon gondolkodtatok, hogy vajon mi miatt jön most a jobb idő, ennyi, miattunk, jó? Az Ázi meg a Roland. Tehát semmi más, bárki kérdezi, hogy aj, mitől van ez a jobb idő, ez ismét itt a tavasz, a napsütés, a vidámság, a szerelem a levegőben, love is in the air, meg hasonlók. Mondjátok, a Buenos Morgan, a két srác, miattuk.
0: Szívesen.
1: Igen, és nem számlázzuk ki.
0: 18 fok lesz ma a csúcs, és képzeljétek el, olyan leszek, mint egy politikus. Holnapra 21-et is ígérek. Aztán a hétvégére elhozzuk nektek, ha minket hallgattok, a 25-öt. Aki nem hallgat, az fagyjon meg.
1: Igen, annál szaridő lesz.
0: Így van. Itt van mindig, hogy hány százalék fölött esik az eső. Úgy látom, hogy ott már csak ilyen 5-10 százalék lesz, tehát annyian nem minket hallgattak. Majd ők meg is bánják.
1: Ők meg is érdemlik. Egy. Na, zajlott ugye játékunk, kézis játékunk. Hát most nem tudunk helyes megfejtést mondani, mert nem kézi vagy kamu, hanem nagyon kellett fülelni. És amikor meghallottátok a kézilabdás effektet, ugye egy 7 méteres, egy büntető lövésnek a hangját, hiszen volt ugye síp, aztán lövés, aztán ugye felhorkant a közönség, na akkor kellett a hajrá tigrisek kifejezést elküldeni. Ez a játékunk lesz végig minden reggel, szóval hogyha szeretnétek ott lenni a Moltatabánya KC Ohrid meccsen vasárnap, akkor ennyi a teendőtök, reggel füleltek, és külditek az SMS-t vagy a Viber üzit, és közülük a szerencsés, akit most ki is sorsolunk.
0: Európa Kupa döntő hazai forduló.
1: Ő nem más, mint Zsófia!
0: Gratulálunk, Zsófi! Tied mind a 4 jegy. Szerintem most találatsz olyat is, aki megvesz belőle néhányat. Ez nagyon durva meccs lesz.
1: Na, adjál már ilyen biznisz tippeket.
0: Ja, ne, csak ha a műsorvezetők közül valakit vinnél.
1: Ja, hogy így, értem.
0: Ja, de ez tényleg, ez most azt hiszem, hogy egy ilyen méltó befejezése lesz ennek a szezonnak, meg ennek a játéknak, mert minden héten, amikor kézis játékunk van, akkor eléggé nagy a tét, meg nagyon klassz meccsek vannak, voltak ebben a szezonban, de ez most egy olyan koronadísze lesz az egész évadnak, hogy le a kalappal.
1: Így van, és ne feledjétek, hogy a játékok sora a koktélban folytatódik, mert hogy Zimmerer Tominál a vasárnapi szingli partira nyerhettek belépőket, ahol egyrészt ugye találkozhattok, hát a lemezjátszók mögött magával a Tomival is, mert hogy ő is fog zenélni, meg ugye DJ Hubik Sanyi barátunk is fog zenélni, érkezik majd még Szecsei is, meg jönnek ilyen webkőzős fiúk is, akik nem mi leszünk, ellenben ott lesznek forrásos műsorvezetők is.
0: Amúgy ilyenkor valaki leellenőrzi, hogy tényleg azok a srácok jönnek, akik a képen vannak? Vagy kiküldhetnek 8 helyre bárkit?
1: Ezért akar jönni a Kitti meg az Andi, ők ilyen minőség ellenőrzésre törekszenek.
0: Valakinek muszáj lecsekkolni a dolgokat, igen. És akinek a ma reggelt köszönjük, az nem más, mint a nemes Kitti.
1: Én... Na. Megvárom a tapsot, csak nem akarom. Jár a Kittinek, így van. És hát köszönöm szépen annak az embernek, aki bevezetett a zöldségcsipszek világába, mert hogy egy ilyennel kínált meg, Rédl Ádám.
0: Én is kaptam. Így. És a mi házi Coelhónk, vagy hogy kell, Coelho. Mindegy, Coelho. Aki tulajdonképpen elmondta ma nekünk, hogy jacuzzizni bármikor jó. És Roland.
1: A haza második számú bölcse, Gangsta Zoli után.
0: Ha nagyjából így, jó. Akkor jön a Tomi, érezzétek vele jól magatokat, nyerjetek jegyeket a szingli partira, nagy buli lesz, mi pedig legközelebb holnap hajnalban érkezünk, 6 után nem sokkal, legyen szép a napotok, sziasztok!
1: Buenos Morgan! Buenos
2: Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal! Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Sessionre egységes mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
3: Idén

0: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
1: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
0: Hogy nincs?
1: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
0: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
1: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. 5 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallás utolsó napjaira. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. A hantavírus valós komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és hazánkban jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személy. Tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Az egészségügyi miniszter bejegyzése szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. Magyarországon jelenleg nincs oka pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 24 között évente 2-16 közötti esetet regisztráltak. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, a NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. A NAV info vonala a 1819 külföldről a +31 461 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat május 18-án és 19-én 8 óra 30 perctől 18 óráig, május 20-án szerdán pedig 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható. 5 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken egy, vasárnap két jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 2 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Ma 17 órakor a Monteverdi és a Szerelem címmel tart előadást Bősze Ádám a Szerelmi Kalandúra részeként az Esztergomi könyvtárban. Várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Változóan napos felhős időre számíthatunk a mai napon. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. Délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain várhatók záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Halló, itt vagyok, visszatértem a hétvége után. Sziasztok, Buenos Morgan kikoktélbe köszön. Indítom a 4 órásat. Kevés numa, jó sok zene, mindez Tamással és persze a Singli Partis játékkal. Kettőig, hú, de jó kis játék lesz. No, majd csak fülej, Olivia Dean, Tess, Jason Derulo és Kygo a Van Republic-kal kezdve. Chasing Paradise!

Olivia Dean az imént. Az újdonságot hoztam neked, ez volt a So Easy to Fall in Love. Na persze, hogy nem eredetiben szólt. DJ Dark készítette hozzá a remixet. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagy. Az embernek úgy kell elérnie a célját, hogy közben ne veszítse el a barátait. Naoko Takeuchi. Na neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Tedd el a memóriába oda fölül. Azzal, hogyha kell, akkor mindenképpen vedd elő. Én előveszem a jó dalainkat, és minden mellé természetesen a játékot is, amit ígértem. Szingli partis játék e hét vasárnapján, ugyanis

jókis pünkös bulira invitálok benneteket igazi karneváli hangulatban és igazi szinglipartis muzsikákkal. De még ami jó hír, két szinten két terem. Megőrültök. No hát ehhez tudok adni nektek egy páros belépőt a mai nap folyamán is. A részleteket hozom rövidesen. Jön miért a Loco Loco, itt lesz 50 Cent. És persze a legjobbak közül James Young talált, ajánlom most a figyelmetbe, imádom. Itt a négy évvel ezelőtti Infinity.

diéd, na mindez persze, hogy csak slágerek közt. Ez a koktél kevés dumával, jó sok zeneivel és természetesen Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Kettőig tölthetjük együtt az időt. Na rövidesen a játék részletei, felteszek nem sokára egy kérdést. Két lehetőség közül kell választanod. Hidd, tök egyszerű lesz. Nos, úgy nézem, hogy az időjárás is tök egyszerű. Napsütést és felhőt ígérnek mára. Váltakozva persze maximálisan 18 Celsius fokkal. Nem rossz hír ez, ugye? No és az sem rossz hír, hogy rövidesen itt a Tenyon Pály jön Zala Larson és a BTS-től és Halsey-tól pedig egy szép lassút hozok nektek. Elton John pedig Britney Spears-szel közösködik. Egyből a kereskedelmi szünet után tiétek a Honey Closer!

0: adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
3: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
6: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
7: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
6: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tart.

A 21 Pilots és a Saturday. Na mindez természetesen Monday, hétfőn. Na hello, hello, te a koktélt hallgatod. Köszönöm, hogy itt vagy, 4 órában kevés duma és persze jó sok zene vár. No meg, ahogy ígértem, a játék. Tessék csak figyelni, egészen csütörtökig minden nap egy páros belépőt tudok adni, pénteken pedig egy páros VIP belépőt. Hogy hova? Hát a 24-i vasárnapi szingli partira, ahol két helyszínen két bulival találkozol. Nos, a játék tök egyszerű, jegyezd meg a 0620-978-9785-ös számunkat, ide kell elküldened a válasz lehetőséget a következő kérdésre. Figyelj, kik a Forrás Rádiós szingli parti állandó DJ? A lehetőség DJ Hubik és Zimmerer, B lehetőség DJ Freddy és DJ Béni. Nos, ha tudod a helyes választ, akkor várom az üzidet. Mondom még egyszer, 0620-978-9785-ös. Írt tehát azt, hogy A vagy B, vagy a neveket is írhatod, kinek hogy tetszik, és persze a te nevedet is kérném szépen. Köszönöm! 1 és 2 között pedig ígérem, hogy sorsolok. Addig Meghan Trainor, Curtis Király Viktorral, no meg James Hype és Samia Battles. Itt jön a 7 Seconds, csak slágerek közt kapod. I got

Timberlake, és persze, hogy a Can't Stop the Feeling az első órát zárt, amit a Cocktailban 10 évvel ezelőttről hoztam. 4 órában kevés Duma, jó sok zene, és persze a játék folytatása egészen kb. Fél kettőig. Jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán egy újdonság Shakirától és Burna Boytól, az idei foci durranáshoz van.

0: a tévémoci nem hoz lázba,
1: míg este is pörögnél,
0: mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves portékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét. Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére. Általános sztrájk kezdődött Olaszországban, távozik a Csákvár vezetőedzője. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn az MTI-t. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó sprék és autóápolási aeroszolok állnak. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület, a piac felügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben. A közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak a hétfő reggel kezdődött általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelve hirdettek meg Olaszországban. Az egynapos sztrájk nem érinti a légi közlekedést. A vasúti dolgozók munkabeszüntetése este 9 óráig tart, biztosítottak a nagysebességű járatok, valamint a repülőtereket a városokkal összekötő gyorsvonatok. A tömegközlekedés minden városban más és más idősávban áll le. Rómában a reggeli és az esti órákban garantált a buszok, villamosok, metrók közlekedése. A sztrájkhoz csatlakoztak az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is Olaszországban. Az esztergomi Féja Géza közösségi ház idén 16. alkalommal hirdeti meg a Komárom-Esztergom vármegyei fotópályázatot. Jelentkezési határidő és a munkák elküldésének határideje július 10. A pályázat védnöke Popovics György, a Komárom-Esztergom vármegyei közgyűlés elnöke. Részleteket Esztergom honlapján találnak. És végül sport. Tóth Balázs távozik a labdarúgó MB2-ben szereplő Aquital FC Csákvár vezetőedzői posztjáról. A Csákvár a másodosztály utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Szegeden. A 2022 márciusában kinevezett Tóth irányításával a Csákvár mérlege 49 győzelem, 41 döntetlen és 57 vereség volt, és sorrendben a 12., a 15., ismét a 12., a 10., majd idén a 6. helyen végzett az MB2-ben.
0: Időjárás.
1: Változóan napos felhős időre számíthatunk a mai napon. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a napos komoly felhős időben főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain várhatók záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig ám. Szia-szia, ez a Koktél 4 órában kevés dumával és jó sok zenével, no meg Katy Perryvel már, ami a bulvárcsokrot illeti, és persze a játékunk is folytatódik tovább. Na mindjárt elmondom a részleteket, tarts velem mindenképpen, mert hogy muzsikál az nem funk, Sony Fodér, a Pink és Shakira Burna Boy-jal kezd a Die Die. Jó rádiózást!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

van kevés duma és jó sok zene, no és Tamás, kettőig töltetjük együtt az időt. Az utolsó órában sorsolok mit? Hát persze, hogy a páros belépőt a 24-i vasárnapi Fünkösdi Szingli Partira. Két helyszín, két buli, de egy helyen. Na így készüljetek! A kérdés rövidesen érkezik, úgyhogy tessék nagyon fülelni. Az embernek úgy kell elérnie a célját, hogy közben ne veszítse el a barátait. Naoko Takeuchi. Köszi szépen, a mai napi koktélos bölcsességet hoztam neked. Bulmács Csokor ebben az órában Katy Perryvel egy-két érdekesség tudja, hogy repül. No és Bob Sinclair, valamint Gisele Bündchen közöse is, a Heart of Glass, itt lesz a Bear My Claws, no meg a Hallott Pénz is. Dobban, négyen óta csak slágerek közt kapod.

Winkler, Zsiza Bündje, jó, hogy a Out of Glass volt a tiétek. Egyébként ez egy blondis sláger, csak súgtam. Hétfőtől csütörtökig minden nap egy páros belépő, itt a Cocktailban pénteken pedig egy páros VIP belépő. Érdemes játszani, hát hogy ne, 24-én vasárnap szingli parti lesz, ugye tudjátok, Tatán. Két terem, két helyszín, két buli, ma ez már rátok. És egy páros belépő, ha helyesen válaszoltok, és még a szerencse is mellétek áll. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Na fiú, a mai kérdésem a következő. Kik a Forrás Rádiós szingli parti állandó DJ-i? A. DJ Humik és Zimmerer. B. DJ Freddy és DJ Béni. Ha tudjátok a helyes választ, akkor jöhet. Akár a nevet is leíratjátok, akár csak azt, hogy A vagy B, amelyik nektek tetszik. A lényeg, hogy a ti nevetek az ott legyen. Köszönöm szépen. Egy és kettő között át sorsolok. Addig Bulvár Csokor, mindjárt Katy Perryvel, előtte New Level Empire és Dennis közös Deja Vu, Cyril Mary Joe-val, no meg a Jonas Brothers. Itt szól a Sucker.

Vampire és Dennis közös valahol volt a tiétek, hát hol máshol, a Forrás Rádióban persze, ahol csak slágereket kapsz a nap 24 órájában. Ez a 4 óra pedig arra hivatott, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén, például bulvárcsókorral. Benne Katy Perry, képzeld, ő lesz az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos nyitó ünnepségének egyik fő fellépője Los Angelesben, de a hír hallatán a futball társadalom teljesen kiakadt. A dühös foci drukkerek ugyanis bojkottal fenyegetik a FIFA-t, mert szerintük Katy már rég nem aktuális, nincs friss slágere, és számon kérték a szervezőket, hogy miért nem egy igazi mai szupersztárt választottak. Sokan attól is tartanak, hogy a nyitó ceremónia kész katasztrófa lesz, a kommentelők pedig gúnyosan kérdezgetik a közösségi oldalakon, hogy mégis mit fog énekelni, a Roar-t vagy a Wide Awake-et. Na és mindamellett a bulvárlapok attól is hangosak, hogy Katy Perry magánélete is kész hullámvasút, miközben volt párja Orlando Bloom, állítólag egy 27 éves Katy hasonmással bulizik, addig Katy május elején az egykori kanadai miniszterelnökkel Justin Trudeau-val posztolt közös romantikus tengerparti fotókat. Nos, akkor most kinek jobb? Az egyiknek vagy a másiknak? Kíváncsi lennék. Katy Perry a bulvárcsokorban, és ha ott, akkor itt is mindjárt jön az Ellen Fau, érkezik a Disco Lights és Teen és újdonság, itt pedig, ha már Katy Perry, akkor a 6 évvel ezelőtti Daisies repül. Csak slágerek!

itt valami Jazz Glinkol, a Brainer V volt a tiétek, ezzel zártam a második órát. Jó idem van, jön egy harmadik, amiben a játék persze, hogy folytatódik, úgyhogy várom majd az üzidet, akkor is jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán David vette az Alphaville, valamint Eva Max, ilyen lesz a Forever Young.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. 5 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallás utolsó napjaira. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. A hantavírus valós komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és hazánkban jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A vasárnap késő este közzétett bejegyzésében a miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személye. Tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés. Az egészségügyi miniszter bejegyzése szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. Magyarországon jelenleg nincs oka pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 24 között évente 2-16 közötti esetet regisztráltak. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, a NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. A NAV info vonala a 1819 külföldről a +361 461 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat május 18-án és 19-én 8 óra 30 perctől 18 óráig, május 20-án szerdán pedig 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható. 5 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken egy, vasárnap két jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 2 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Ma 17 órakor a Monteverdi és a Szerelem címmel tart előadást Bősze Ádám a Szerelmi Kalandúra részeként az Esztergomi könyvtárban. Várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Nyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, a kezdetben még élénk északnyugati szél, délutánra mérséklődik, a legmagasabb hőmérséklet 15 és 18 fok között alakul. Kedden már több órás napsütésben lesz részünk, de lehetnek zivatarok is, 20 fokig melegszik majd a levegő.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztok, a Forrás Rádiót hallgatjátok. Ez a 4 órás magazinműsor a Cocktail, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Kettőig együtt, mindjárt jön a Buenos Morgan visszatekintő, és persze a játék is folytatódik, úgyhogy fülej, itt lesz az Avalon Rockstone, Pápa Jóci, Portugál The Man, és David Guetta, itt jön a Forrás.

Itt a forráson a Something to Believe In volt a tiétek a tavalyi évből. Ez a koktél 4 órában kevés duma jó sok zenen. A mindemellé Buenos Morgan visszatekintő ebben az órában már ahogy ígértem érkezik. Sőt a játék is. Mindenképpen ajánlom a figyelmedbe a 0620 978 978 5-ös számunkat, mert hogy erre kell majd elküldened az üzenetedet, jó? Na hozom mindjárt a játékot, páros belépőt nyerhetsz a 24-i vasárnapi szingli partira Tatára. Az embernek úgy kell elérnie a célját, hogy közben ne veszi el a barátait. Naoko Takeuchi, na neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet, tedd el oda a memóriába, aztán ha kell, akkor vedd elő. Fastboy, na mindjárt itt lesz Adél is, jó lesz a dala, Ray Dalton pedig most énekel.

0: A tavalyi évben hoztam a Fastball slágerét, Nothing Lasts Forever címmel. Csak sláger a kanap 24 órájában, ebben a négyben pedig kevés dumával spékelem mindezt. No meg a játékkal, a hétvégi vasárnapi szingli partira szeretnék adni valakinek páros belépőt, csütörtökig, aztán pénteken majd páros VIP belépőt. Két szinten két buli, én ezt nem hagynám ki a helyetekben. És hogy nyerez páros belépőt, segítek, tök egyszerűen, válaszolj a kérdésemre, amit felteszek rögvest, oké? Okay? Kik a Forrás rádiós szingli parti állandó DJ-i? A. DJ Hubik és Zimmerer, B. DJ Freddy és DJ Béni. Ha valaki a másodikat írja, ígérem, annak kettő darab jegyet adok. Na jó, csak vicceltem, 0-20-97-8-97-85-ös a számom, SMS Viber formában jöhet nyugodtan, és természetesen írjátok oda még a neveteket is. Köszönöm szépen. Egy és kettő között érkezik a sorsolás. A Buenos Morgan visszatekintő pedig mindjárt, benne pedig Roland nagy bölcsességei. Egy-kettőt összeszedett Ádi, ma majd mutatom. Addig Chris Brown, itt lesz Kálai Sanders, jön a Pussycat Dolls, egy nagy klasszikkal Busta Rhymes is közreműködik a dalban. A kereskedelmi szünet után pedig Reggae Lili és Sara közöse a tiétek. Mutatom, milyen lesz a Dreamin. I'm already dreaming. If you give me just one
1: chance. Forrás Rádió, mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotív Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
3: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
4: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
3: Hogy nincs?
4: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
3: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
4: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
9: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ma is viccesek voltak a srácok, és ma is 6 és 10 óra között ébresztettek benneteket. Álám és a Roland, róluk beszélek, no meg ma éppen Kitty volt terítéken. Na nem azért, mert róla reggeliztek, nem volt svéd asztal, csak nemes asztal. Na jó, elég volt a viccelődésből, Roland bölcsességeit már mutatom is!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt van velünk a Kitty.
3: Hello, sziasztok, szép hétfőt.
4: K. Kevin után. K.K. Kitty, N.Kitty, nem. K.K. Kitty, hogy akkor, hogy dadognék, akkor lenne, de ez milyen papszal is.
3: Ja. Amúgy ti értetetek valamit, Kevin mondod?
4: Igen, igen, amúgy lehet érteni, ha odafigyelsz, akkor a lényeg az, hogy
2: én ráhívnám a mentőt úgy a dal felénél, hogy
3: hát, igen.
4: Nem, de ő a jacuzziban kezdi a napot, látod, milyen jó neki.
2: Hát, igen. Az nem rossz, a jacuzziban napkezdés, nem tudom, voltatok-e már ilyen wellness szállóban, ahol van ilyen lehetőség. A napzárásnak nagyon jó a jacuzzi, meg reggel is ilyen nyitásnak. Volt már ilyen, hogy ti reggel wellness-eztetek? Az nagyon jó.
4: Hogyne, a jacuzzi mindig jó. Csak mondom neked.
2: Ez is egy olyan...
4: Mondjuk én nem a K. Kevinnel jacuzziztam, még mielőtt bárki félre gondol.
3: Nekem még nincsenek ilyen élményeim, úgyhogy aki... Küldene egy jegyez.
2: Ülj be a kárba egy szívószállal, és így bugyogj magad alá vele.
4: Aki elvinnék itt wellness-elni, azért reggelzen, jó?
2: Ne, csak a múlt héten Roland mostanában ilyen nagyon nagy bölcsöleteket mond, olyan, mintha egy kicsit, mintha egy kicsit összegezni az életét, és így a nagy okosságokat így kimondaná.
4: És majdnem mondtam valamit, hogy kösz meg.
2: De ugye a múlt heti nagy bölcsessége, mert most azt mondta, hogy a jacuzzi mindig jó, a múlt heti én nagyon szeretem, amikor így halálkomoly arccal rám nézett, és azt mondta, hogy Bicskére bárhonnan lehet menni.
3: Hát ez egy ebbe nagy igazság. Tehát, hogy igen.
4: Elindulhatsz Los Angelesből, és Bicskére csak akkor hülye vagy.
3: Erre a hétre?
4: Nem mész honnan oda?
3: Erre a hétre mi az útmutatód?
4: Még nincs.
2: Egyelőre a jacuzzi mindig jó.
4: A jacuzzi mindig jó.
2: De szerintem lesz ennél még jobb is.
1: Buenos morgen! Minden hét

A Stateside, jó írán van, még körülbelül fél órád van arra, hogy elküld nekem üzenetben a helyes választ, hogy mire is? Hát persze, hogy a Single Party játékra gondolok, na nem sokára földobom még egyszer a kérdés neked, jó? Jön Mandi, a legfrissebbekkel, aztán nyitom az utolsó órát a Glockenbach és Chris de Sarandi közösen. Milyen lesz a Magic Moment?

0: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, egy óra lesz 3 perc múlva. Magyar Péter tájékoztatta az Európai Tanács elnökét az Ukrajnával kezdett egyeztetésekről. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Méri Péter zongora este lesz Komáromban. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával. A kormányfő közösségi oldalán közölte, a kormányülés megkezdése előtt telefonon tájékoztatta António Costát, hogy technikai szintű egyeztetést kezdtek az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. António Costa közölte, hogy az ukrán elnök számára vasárnap világossá tette, minden további lépést meg kell, hogy előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása, olvasható a bejegyzésben. 2 ember meghalt, 4 megsérültek és több mint 7000 embert evakuáltak, miután ma hajnalban 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Dél-Kína Guangxi régióját, jelentette a kínai állami média. A rengés helyi idő szerint 0 óra 21 perckor történt Liuchu város térségében, mintegy 8 kilométeres mélységben a kínai földrengés figyelőközpont adatai szerint. A CCTV állami televízió beszámolója alapján legalább 13 épület összeomlott, több helyen földcsúszamlások akadályozták a közlekedést és a térségben több vasúti járatot töröltek, illetve késések alakultak ki. A mentőalakulatok ma délig több eltűnt személy után kutattak. Egy korábban eltűntként nyilvántartott 91 éves férfit élve megtaláltak a romok alatt, majd kórházba szállították. Méri Péter zongora estjére várják az érdeklődőket május 19-én kedden a komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában 18 órától. Az eseményen közreműködik Király Lugosi Veronika hegedűművész, a belépés díjtalan. És végül sport. A hétvégi törökországi kickbox világkupa 10 magyar aranyérme közül 4-et az a Mumba Mason szerzett, aki az Egyesült Államokban nevelkedett, de február óta magyar állampolgár. A sportági szövetség mai beszámolója szerint Mumba sokoldalúságát jellemzi, hogy point fighting küzdelemben és formagyakorlatban is 2-2 első helyet érdemelt ki. Előbbiben saját súlycsoportja a 94 kiló mellett diadalmaskodott a plusz 94 kilóban is, míg formagyakorlatban a kreatív fegyveres és a zenés fegyveres kategóriában emelkedett ki a mezőnyből.
0: Időjárás.
1: Ma a felhős napos időszakok váltakoznak majd, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 15 és 17 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ebben az órában elhozom neked a sorsolást. Kiderül, hogy kinyeri a páros belépőt a vasárnapi szingli partira. Na és hozok bulvárcsokrot is. Olivia Deanről lesz szó. Egy-két érdekességet tuti kaptok róla. Na és a búcsú idejét is megkapjátok. Persze. Addig Adam Port, Camera Stardust, na meg a Glockenbach és Chris de Sarandi közös Magic Moment.

Budapestre jó volt, mert hogy Move and Port itt a forráson, csak slágerek a nap 24 órájában. Ez a koktél benne kevés dumával Tamás kettőig együtt. Tehát ez az óra még tudja miénk, ami elhozza nem sokára a sorsolást is. Páros belépőt dobok valakinek, hogy kinek, de az mindjárt kiderül. Andi, viszont még adok neked körülbelül 10 perc lehetőséget arra, hogy elküld nekem a helyes választ a következő kérdésre. Kik a Forrás Rádiós Szingli Parti állandó DJ-i? A. DJ Hubik és Zimmerer, B. DJ Freddy és DJ Béni. A páros belépő a Szingli Partira szól május 24-ére vasárnapra. Két szinten, két buli, ne hagyd ki. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ide jöhet az üzi SMS Viber él. Annyit küldhetsz, hogy A vagy B, vagy akár a neveket is küldheted, ahogy gondolod, de a te neved mindenképpen benne legyen. Köszönöm! Bulvár Csonkor is érkezik majd Olivia Dean a terítéken. Addi viszont énekel John Newman, jó lesz Charlie Puth is, na meg a BSV nagy bogival. Az újdonságot hozom Always Be Mine címmel, csak slágerek közt kapod.

John Newman és a Losing Sleep volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne a koktél, köszönöm, hogy velem tartasz. 4 órában kevés duma, jó sok zene, mindez 2 óráig. És persze a Singly Part is játék. Nos kérem, szépen elérkeztünk az időponthoz, amikor én jól kiúzom azt a valakit, aki megnyeri a páros belépőt vasárnapra a Tatára, a Singly Partira. A kis kalapom itt van mellettem, jó sok ceti van benne, úgyhogy nem voltatok passzívak. No, belenyúlok, kiúzok egy nevet. Á! Mármint, hogy a válasz Á! És mellette a feladó neve, de Anikó! Anikó, gratulálok! Igen, az Á volt a helyes válaszom a feltett kérdésemre, de hogy holnap mi lesz, na az majd holnap kiderül. Anikó, rögvest, megírom neked az információkat, jó, hogy hogyan jutsz a páros belépőhöz, gratulálok, és persze jó szórakozást majd neked vasárnap Tatán, a Pünkösdi Singly Partin, ahol 2 szinten bulizunk majd. Nos, holnap is játék, tessék majd nagyon fülelni, akkor egy újabb kérdés érkezik. Az se lesz nehéz, ígérem. Olivia Dean mindjárt a Bulvárcsokorban, Andy Kalminok, Robin Schulz, és persze Post Malone, a kereskedelmi szünet után a Chemical

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulat a város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu. Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tart.

Guillotine és a Man I Need, ígértem, hát persze, hogy hoztam nektek. És persze hozom a bulácsokrot is itt a koktélban. 27 éves a csaj, neo-soul szupersztár, teljesen letarolta a slágerlistákat mostanában, hát például ezzel a dallal. És csak úgy súgok, hogy gőzelővel nyomja a hatalmas The Art of Loving világkörüli turnéját. A bennfentes divat őrültek azonnal kiszúrták, hogy a fellépésein van egy szigorú szabály, minden áldott este teljesen más nyitószedben lép színpadra, de van egy ikonikus egyedi Chanel szoknya is, amihez görcsösen ragaszkodik, és minden koncert egy adott pontján kötelezően viselnie kell. Pár napja pedig a Manchesteri arénában adott teltházas koncertet, amikor legördült a függöny, Olivia egy lélegzettel állító tűzvörös estében tűnt fel, és a közönség akkor a sigításban tört ki, hogy az énekesnő konkrétan leblokkolt a színpadon. Idézem, ez teljes őrület, kiabálta a mikrofonba a 23.500 tomboló rajongónak. Igen, tudom, kell visszajelzés mindenkinek. Olivia Dean az imént nem csak hogy énekelted, a bullácsókorban is ő szerepelt. Mimivel mindjárt jön Curtis is, elsőként pedig Ella King a Ghostbustersből, a Szellemirtokból. Csak slágerek közt éltek a Good Girls!

arré volt a tiétek, hát nem is állítanám meg, ha nem lennénk éppen ott időben, ahol meg kell állítanom, mert hogy ez volt az utolsó dal. Nem csak hogy ebben az órában, de magában a koktélban is, úgyhogy megköszönöm már a megtisztelő figyelmed 10 órától mostanáig. A 4 órás magazinműsort Kevés Dumával, Jó Sok Zenével és Tamással hallottad, fogod holnap is, addig tedd el a koktélos porradat, akkor pedig 10 óra tájékában mindenképpen vedd elő, teletöltjük, ígérem, úgyhogy gyere szomjasan, és persze folytatódik majd a Szingli Partis játék egy újabb kérdéssel. Úgyhogy ne légy rest, készíts majd a telefonodat. Én pedig készítem Bálint Lanszkót, ő érkezik egészen 6-ig, jön a délutáni csúccsal, aztán jövök vissza, itt leszek az európai kedvencekkel a charterben, utána pedig DJ Bóli 2 óráját hozom el a Live Sessionben. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Chloe Kaisa kezdi az órát, én pedig holnap gyűszök!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
3: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
3: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
3: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
5: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 2 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Kedden is kinyitnak a NAV ügyfélszolgálati helyek Vármegyénkben. Az ukrán külügyminiszter szerint készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban. Barbara Streisand egészségi okok miatt lemondta a részvételét a Cannes Film Fesztiválon. A mikrofon mögött itt Taler Andrea, jönnek a részletek. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálati helye, az esztergomi kirendeltsége, valamint a kisbéri, komáromi, tatai NAV ablakok a megszokottól eltérően május 19-én kedden is nyitva tartanak. A központi ügyfélszolgálat 8 óra 30-tól 18 óráig, az esztergomi kirendeltségi 8-tól 12 óráig és 13 órától 15 óráig, a kormány ablakokban kihelyezett ügyfélszolgálatok pedig 8-tól 14 óráig várják az ügyfeleket. Az oroszlányi kormányhivatal ügyfélszolgálata zárva lesz. Andrei Sybiha, ukrán külügyminiszter a tárca hivatalos honlapján számolt be arról, hogy a hétvégén konstruktív és tartalmas telefonbeszélgetést folytatott Orbán Anitával, Magyarország külügyminiszterével, amelynek során megállapodtak abban, hogy még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a kárpátaljai megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan. Andrei Sybiha megköszönte kollégájának a magyar kormány elvi és gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Különleges képzőművészeti élmény várja az érdeklődőket Esztergomban. A Tárlak Szalon ad otthont Németh Valéria festmény kiállításának, amely május 20-a és 30-a között látogatható. Az Utazás a természetben című tárlat a természet ihlette alkotásokat mutatja be, amelyek színekben és formákban gazdag világon keresztül engednek betekintést a művész látásmódjába. A kiállítás ünnepélyes megnyitóját május 20-án, szerdán 17 órakor tartják, amelyen professzor dr. Prokop Mária művészettörténész mond köszönt. A megnyitón verssel és zenei közreműködéssel is készülnek a szervezők. Egészségi problémák miatt kénytelen volt lemondani részvételét Barbara Streisand a 79. Cannes-i Nemzetközi Film Fesztiválon, amelynek szombati záró ünnepségén tiszteletbeli aranypálma díjat vett volna át. Orvosaim tanácsára, miután a térdsérülésem utáni lábadozásomat folytatom, sajnos nem tudok idén részt venni a Cannes-i fesztiválon, idézte az amerikai sztárt közleményében a fesztivál. A szervezők jelezték, hogy a fesztivál szombaton mindenképpen meg kíván emlékezni a 84 éves színésznőről, énekesnőről, rendezőnőről, akinek gyors felépülést kíván. Nagyon megtisztelő, hogy megkapom a tiszteletbeli aranypálmát, és alig vártam, hogy megünnepeljem a 79. fesztivál kiemelkedő filmjeit, mondta Barbara Streisand. A legőszintébben köszönöm a fesztiválnak, valamint mindazoknak, akik továbbra is támogatják és képviselik a filmművészetet, tette hozzá.
0: Időjárás.
1: Ma a felhős, napos időszakok váltakoznak majd, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 15 és 17 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúra. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és bizony a délutáni csúcs már is kezdetét veszi. És természetesen érkeznek az érdekességek, a muzsikák, és persze a közlekedési információk. Szóval érdemes velünk tartani ebben az órában is. Miért ne tennétek másképpen? Chloe-val kezdünk már is. Ez a YDH.

Az embernek vannak rossz szokásai, Csirennek pedig vannak ilyen nagyon jó szokásai, egy jó slágereket készít. Ez volt a Bad Habits már 5 évvel ezelőttről. Szavaztok, szép délután mindenkinek, továbbra is a Forrást hallgatjátok, és benne a legjobb slágereket. Ezek között most éppen a New Level Empire-t és Dear Henny-t fogjátok kapni. Jön a Neked Valóság, ám előtt egy kicsit körbenézzünk még a közlekedésben, mert hogy azért az útinform információival jó, ha nekiindulunk, mármint az útnak. És egyébként azt látni, hogy Tatabánya térségében egy kisebb torlódás van, a többi terepen Budapest felé az M1-esen van némi lassulás, torlódás, de nem vészes, mondhatni, hogy viszonylag lájtosan lehet járni. Ha viszont nektek van közlekedési infótok, szívesen veszük, köszi szépen, 0620 978 978-et. A New Level Empire érkezik, tehát, ahogy ígértem, Dér Hennyvel ez a Neked Valóság.

0: Gun, szólt az iménti dal itt a Forrás Rádióban David Guettával. Ti pedig most a Buenos Morgenből kaptok egy kis visszaízelítőt, aztán pedig érkezik Menelli Furtado és a Turn of the Light.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jaj, de hát ez hihetetlen menő. Tehát, hogy oké, nyilván ne ilyen dolgok miatt legyünk büszkék a magyarokra, de hogy egy ilyen sztori, és pont itt történik meg, azért ez a nagyon magyar, nem?
3: Én várok egy interjút az úriemberre, nyilván, ha itt él, akkor valamilyen szinten talán tud magyarul, vagy legalább angolul beszél, hogy úgy meséljen már erről, tényleg, és elítéljük, tehát nem az, de mondjál egyébként, tényleg vicces, de hogy meséljen már erről, hogy egyébként hogy szerezte meg az adatokat, mondjuk most tagadja még, amikor már nem tagadja, hogy szerezte meg, és az egészet így hogyan kivitelezte, engem na tökre jó. Érdekelne.
2: Most, hogyha én lemásolom tényleg a bankkártyádnak a két oldalát, azzal én online simán tudok vásárolni?
3: Hát figyelj,
2: de most már van ilyen megerősítő kód
3: így
2: is,
3: így van, igen. Az enyémmel nem tudnál például. De lehet, hogy Johnny nem volt ennyire óvatos.
2: Azt mondod, hogy nem volt a telefonjára állítva, hogy pitty.
3: És hogy nyisd be a kódot.
2: Angyal föl, tej föl.
3: Kétfaktoros hitelesítés, pedig az egyébként fontos.
4: És ez mindenhol fontos, igen. Én egyébként mindenről SMS-t kapok, úgyhogy...
3: És akkor nézd, hogy ez a Gum Street. Oh, Budapest Gum Street, yeah.
2: Angel Land.
3: Angel Land.
2: Jó, oké, csak van ez a tök jó karib-tengerkalózai magyar verzió, ahol van egy iszonyat jó hasonlása, tehát lehet, hogy az ő arcával húzták le a dolgot.
3: Egyébként az egy zseniális mű, igen. Hát, de gyerekek tényleg, szóval, hogy azért erre, hogy nem készültél föl, nem? Tehát, hogy úgy angyalföld, gömbutca,
2: nem láttam
3: és Johnny Depp hitelkártyáját használják, de és ott kapják el.
4: De most gondold el, hogy most már nem csak az van, hogy mindenhol a világban van egy magyar, hanem, hogy mindenhez köze van egy magyarnak.
3: Tehát, hát, hogy egy Magyarországon
4: vagy egy Magyarország, érted? Tehát, hogy mindig van valami magyar.
2: Minden országból minden van valaki, akinek feljük a kártyáját. Nagyjából így. Igen.
4: Mi is keressünk valakit.
3: Rákeresek itt most a Gömb utcára, milyen nézik.
4: Érdem a Angel Landre.
2: Méltó Johnny Depp, ez a feleségem látta egyébként hát a Johnny Depp házát. Amúgy.
3: Én ezt tudom, igen, ezt a Gömb utcát, én ezt tudom, hogy hol van.
2: A feleségem látta Johnny Depp házát.
3: Majd elmesélem adásunk. Én nem a Johnnyval jártam arra, nem is a Jordán tértül.
2: Kifizette mostani szabadságotokat és az utazást, Roland?
3: Ki hívott meg minket a színházba, ugye?
4: Ijesdep.
2: Ahogy méltó-e hozzá, a feleségem mesélt az ő házáról, mert ők egy ilyen kiránduláson látták kívülről nyilván, és tök érdekes az, hogy ilyen pálmafák voltak a kertjében, és azok voltak karácsonyfaégőkkel feldíszítve. Ilyen nagyon-nagyon szépen lenyírt pálmafák, és tehát, hogy ilyen, ha nagyon hangulatos a Gömb utca, tud ilyet hozni?
3: Nem annyira. Hát. Nem.
2: Most ránézel az utcára, mit látsz?
4: Hát egy előn.
3: Tömböket.
2: Látod Johnny
3: szép
2: Deppet?
3: Tömböket.
2: Látod Johnny Deppet másnaposan négy kézláb haza kúszni a Gömb utcába?
3: Azt látod, azt nem tudom képzelni bárhol.
1: Buenos Morgan, mindenki.

Beckham, Fritz Kalkbrennerrel itt a Forrás Rádióban. Egyébként könnyen ki lehet mondani a nevét, nagyon sokat gyakoroljátok. 0629789185, ez az SMS és Viber számunk. Josh Duhamel pedig ismételten apa lehet, hogyha esetleg valaki nem tudta volna, mert hogy a színésznek egy kislánya született, harmadszorra 53 évesen. Odra Méri, a felesége pedig örömmel jelentette be vele együtt, hogy megszületett a kislányuk, akit Rocard de Leon Duhamelnek neveztek el, és meg is osztott néhány fotót akkor már rögtön az újszülöttről. A család egyébként tulajdonképpen már harmadik gyerekeként valhatja magát, hiszen a 2 éves Shepherd kishúga, valamint a 12 éves Axel féltestvére lett ő, akit Josh korábbi házasságából hozott ő, ugye a Black Eyed Peas-es Fergie-ről beszélünk. Ha pedig a Black Eyed Peas-ről beszélünk, akkor hát természetesen azt gondolom, hogy nagyon jól tudjuk, hogy ki az a Fergie, vagy az énekesnő, tudjátok. Én még nagyon szerelmes voltam belé egy ideig, még tiniként. Azóta mindketten egy picit megöregettünk. Legalábbis én biztos, Fergie meg még mindig gyönyörű. De a lényeg az, hogy a Sophia and the Giants-el folytatjuk, most nem a Black Eyed Peas-szel. A Red Light egy újdonságként érkezik.

Master és Feri közöse itt a Forráson. Ez volt a Dead Girl, ti pedig még mindig a legjobbakat kapjátok. Ráadásul hamarosan a hírek is jönnek, úgyhogy ha már híres, legjobbak, akkor hitta le Randi. Szóval ő is jön, de addig még van idő. My Alex, Gym Class Heroes, Crash Adams, Blue Legon, így egymás után, most még itt a délután.

0: us down.
1: Break My Stride a Blue Lagoon-nal, ezzel zárjuk az órát. Jön Andi a hírekkel, és Dasha Natalie's Party című dalát is ajánlom figyelmetekbe, mert ez jön mindjárt. Mutatom!
2: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Szingli vagy és készülsz a nyárra? A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: közösségi felületeken.
1: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre! Harcoljuk ki közösen a győzelmet! 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. A horvát kormány újabb rendeletekkel akadályozza az üzemanyagárak emelkedését, tervezett áramszünet lesz holnap Oroszlányban. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hittaler Andreától hallják. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk az MTI-vel. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint továbbra sincs pontos statisztika, nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. A cégnél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne. A horvát kormány ma új rendeleteket fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról és a jövedéki adók mérsékléséről. A döntésnek köszönhetően nem drágul a benzin, a gázolaj, a kék dízel és a cseppfolyós gáz ára pedig csökken. A kormány közlése szerint a benzin jövedéki adóját további 2 eurócenttel csökkentették annak érdekében, hogy az üzemanyag ára a korábbi szinten maradjon. Emellett további 2 hétre meghosszabbították a dízel jövedéki adójának csökkentését, amely így az uniós szabályok által megengedett legalacsonyabb szinten marad. Az új árak 2-től lépnek életbe, és 2 hétig lesznek érvényben. Tervezett áramszünet lesz május 19-én Oroszlány több pontján megszakító karbantartás miatt. A leállás több lakcímet, intézményt és a Szent István tér egyes szám alatti ügyfélfogadást is érinti. Az E.ON tájékoztatása szerint kedden 8 és 16 óra között kell erre számítani. A szolgáltató és az érintett hivatalok a lakosság türelmét és megértését kérik. Az érintett címek listája megtalálható az oroszlány.hu oldalon. Vidám, kötetlen hangulatú estére várják az érdeklődőket május 23-án Esztergomban, a Zaki Zugban, ahol karaoke partival készülnek a szervezők. A program május 23-án 21 órakor kezdődik, a belépés díjtalan.
0: Időjárás.
1: A folytatásban a napot többször fogják takarni felhők, de csapadékra nem kell számítani. 15 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig veled, mindig a legtutibb slágerekkel, és természetesen továbbra is a délutáni csúccsal. Ez az, amit azt hiszem, hogy minden délutántól várhattok hagyományosan, hiszen közlekedési információkat és természetesen kiváló slágereket készítettünk nektek elő erre a 60 percre is. Úgyhogy kezdjünk is utóbbival. Dásával, ahogy ígértem, Forog Már is Anna, Teddy's Party.

nem tudsz dönteni, mit hallgass. Mi már eldöntöttük helyette. Forrás Rádió, mindig veled. Alexander girl, I know what you like.

0: állunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: somebody else.
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
2: Minden a lehető legnagyobb nyugalomban zajlik az M1-es autópályán, most jelen pillanatban legalábbis nincsen hátráltató tényező, mondhatni, hogy minden oké, de a főutak környékén is egyelőre úgy tűnik, hogy minden rendben van. Ha nektek van viszont plusz információtok, amit esetleg eddig nem hallottatok, akkor a 0620 978 98-re természetesen ezeket most is elküldhetitek. Én pedig nagyon szépen köszönöm nektek a segítséget, jó utat, balesetmentes közlekedést, és természetesen további jó rádiózást kívánok nektek.

barátság akkor is barátság, hogyha más szakmákban dolgozunk, szerintem ez teljesen egyértelmű, viszont ha a híresség mindkettő, akkor az hát egy kicsit más megvilágításba rakja a dolgokat. Timothée Chalamet és Charles Leclerc ugyanis régóta jó kapcsolatot ápolnak egymással, bár személyesen nem sikerült mindig találkozniuk. A Ferrari Forma 1-es pilótája egy friss interjúban beszélt arról, hogy közös barátokon keresztül ismerték meg egymást, és rendszeresen beszélnek FaceTime-on is. Leclerc pedig elárulta, mert többször próbálták összehozni a személyes találkát, de eddig mindig közbe jött valami. A versenyző azt is elmondta, hogy a Cannes Film Fesztivál idején Timothée Chalamet volt az a híresség, akivel a legszívesebben találkozott volna. A rajongók pedig azonnal reagáltak a nyilatkozatra a közösségi médiában. Sokan viccelődtek azon, hogy a két sztár meglepően hasonlít egymásra. Többen úgy fogalmaztak, két világ találkozása lenne, mások pedig azt írták, hogy szinte ugyanúgy néznek ki. Nos, hát remélhetőleg azért ez a találkozás mi hamarabb összejön, mi pedig abban reménykedünk, hogy ez majd újra napvilágra kerül. Amit viszont biztosan tudunk, hogy Joel Corry érkezik Rita órával, ez a Drinkin'.

0: Shakira, Shakira, szokták mondani. Itt is ez a helyzet, Waka Waka címmel ez volt az ő, hát 2010-es VB dala. Mi pedig menjünk tovább Andival és a hírekkel, Selena Gomez pedig a következő órára hagytuk, jön az In The Dark.
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instagramot,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
3: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
3: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
3: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra lesz 3 perc múlva, szép délutánt kívánok. Visszavonták az ukrán pénzszállítók kiutasítását, átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti klinika stroke centrumának felújított szubintenzív részlegét. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz a Török Ignác utcában, Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ma visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt közölte, a hatóság indoklása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika stroke centrumának felújított szubintenzív részlegét a mai napon. A beruházás 100 millió forintos teljes költségét egyetemi forrásból biztosították. Merkeli Béla, az egyetem rektora azt mondta, a most átadott beruházás nem csak az infrastruktúrát fejleszti, hanem a gyógyító munka hatékonyságát is érdemben javítja, ami a stroke ellátás területén különösen fontos. A pontos és gyors diagnózis, a jól szervezett betegút és a magas szintű ellátás életet ment, és jelentősen befolyásolja a betegek későbbi életminőségét, emelte ki. A Szent István lépcső felújításához kapcsolódó építési munkák miatt május 19-én 8 órától, július 31-én 16 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható Esztergomban. A munkavégzés időtartama alatt a Török Ignác utca egyirányú forgalmi rendje a Szent István lépcső vonalától kétirányúvá változik, és behajthatnak az építési munkákkal kapcsolatos tehergépjárművek. Az út szélessége miatt a tehergépjárművek a Szent István lépcsőt csak hátramenetben tudják megközelíteni, ezért a tolatás végrehajtását és a gyalogosok közlekedését jelzőőr biztosítja, kérik a lakók megértését és türelmét. A mai napon 17 órakor Monteverdi és a szerelem címmel tart előadást Bősze Ádám a szerelmi kalandtúra részeként az esztergomi könyvtárban, várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: A folytatásban a napot többször fogják takarni felhők, de csapadékra nem kell számítani, 15 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Mindig veled, és mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, hello, szép délutánt mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és természetesen ebben az órában is hozom nektek az érdekességeket, a kiválóbbnál kiválóbb slágereket, és természetesen minden mellett találkoztatok majd a slágerek híres nemes előadóival, legalábbis virtuálisan. Például a Selena Gomez-zel, itt az In The Dark.

0: Lovers in a Past Life, Kevin Harris-szel és Regenbom Mennel itt a Forráson, mindig veled csak slágerekkel, most pedig egy kis bonus visszatekintővel, na meg Ádival, a kertészünkkel.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hivatalosan most 9 fokot jelentenek a meteorológusok, meg 18 lesz ma majd később, szóval így szépen lassan visszastartolunk majd. Vettünk...
3: Neked sokat jelentenek a meteorológusok.
2: Nekem sokat jelentenek. Igen. Szóval, hogy vettünk otthonra, most a hétvégi program volt ez, ilyen kis teraszfákat.
3: Teraszfákat?
2: Aha, tök jók. Úgy kell
3: elképzelni. Mondom, hogy terasszista vagy.
2: Próbáltam elmagyarázni a

0: kertés csávónak, hogy olyat akarok, ami egy ilyen rúd, meg a tetején bojt. És feleségem kirőgött, de relatív nehéz elmagyarázni azt,
1: hogy hát, ilyen... hogy akkor a hülyeséget nehéz, azt elhiszem.
0: Hát de hogy mondod szépen azt, hogy ilyen metszet vagy nyírt, felnyírt valami kell, ami bírja a napot, de az se baj, ha nem locsolod sokáig, így túléli a telet, de aztán nyáron is életben marad, és egyébként tényleg csak egy nyele van, és a tetején pedig mint egy nyalóka, egy ilyen gombolyag.
1: Szerintem meg egy nyalóka kell.
0: Na megvettük, citrusféle lett. Nagyon cuki amúgy, tényleg úgy van, hogy rúd, bojt. És olyan, mint amikor így a pudlinak lenyírják a farkának a végén ilyen kerekre, és hogy addig csak áll, és a végén pedig rügy.
1: Azért figyelj! Tehát, hogy én voltam a zoológus, hogy megállapítottam, hogy a bálna az nagy állat. Hát mondjuk úgy, hogy azért biológiából hányas voltál?
0: Biokémiából voltam nagyon rossz, a biológia az még megvolt, jelentem 5-ös.
1: Szerintem már megbánja a biológia tanárod, ha ezt hallgatja, igen.
0: De amúgy tök jó a cucc, nagyon tetszik, és büszke vagyok rá, az előző az 3-4 évig élt, most ettől is várok legalább annyit ott a teraszunkon, tényleg tök jól néz ki.
1: Hogy fog is teremni valamit, mondod, hogy citrusféle?
0: Nem annyira, tehát van rajta kis virág, ami néha kijön, de az örökké termő málnánk az, amiben reményeink vannak, csak az a baj, hogy még semmit nem hozott, de elvileg annak folyamatosan málnát kéne ontani a magáról.
1: Hát mert terem, tehát hogy sose ér célba, mindig csak magát a folyamatot hajtja végre.
0: Ó, de a kislányom meg nagyon cuki, mert van egy ilyen eperbokra is, azon meg már jönnek az eprek, és amikor már zöld, akkor már ő érzi a készletést, hogy ezt leszedje magának, és mindig mondjuk neki, hogy ne, és akkor így megfogja, így forgatja, hogy csak nézem. Tudod, azért, mi lesz abból?
1: Azért az kemény, hogy a hajnalnak jobban megy a kertészkedés, már most mind neked.
0: Egyébként abszolút, de nekem csak az kell, hogy amikor kiülök a kis teraszfotelbe, akkor így lássam, hogy ott szép bojt van.
2: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
4: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulataváros Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
5: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

még mindig a forrást hallgatjátok, csak slágerekkel teli tűzdelve, ezen slágerek pedig már is érkeznek. A Madcon, Kungs és Weekend triumvirátus szerintem sok mindent elárul, és mi is elárulunk még egyébként rá ezen kívül valamit, mégpedig a közlekedési info kapcsán. Nyugi minden. De tényleg, egyébként ez nekem egy kicsit meglepő, most egész jól lehet haladni az autópályán, legalábbis az infók alapján. De ha másképp látnátok, akkor mi várjuk az infókat. Köszi szépen még egyszer, 0629 98 95, Madcon és a Begin érkezik.

csak slágerek, csak a Forrás Rádióban, és mondhatod, hogy csak most, de egyébként mindig veled. És hamarosan információk is jönnek Andival, úgyhogy én javaslom nektek azt, hogy maradjatok velünk a folytatást illetően is, mert olyan slágerekkel készülünk, amely tényleg nagyon-nagyon nagy klasszikusok feldolgozása is lehetnek akár. Hát ilyen a következő is. Dr. Béres és Veréb Tamás érkezik Zambó Jimmy egykori legendás dalával. Ez az Ugye nem bántad.

0: Sofia, Álvaro Soler, el itt a Forrás Rádióban csak slágerek mentén, ti pedig továbbra is a délutáni csúcsot halljátok. Hamarosan viszont jönnek a hírek, de előtte még megmutatom, hogy ki jön utána. Hunter X, AJ, Audrey Nuna, és tudjátok, hogy ez bizony a Golden.
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 5 óra lesz 3 perc múlva. Útlezárásra kell számítani Tatabányán vasárnap. A Füleskuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét az MME. 2-től drágul az üzemanyag Szlovéniában. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Május 24-én, azaz most vasárnap rendezik meg az első Tatabánya Air Cup Challenge rally versenyt, emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladékfeldolgozó Rugógyári út környebánya elágazásnál reggel 6 órától délután 6 óráig. Kérik a közlekedők türelmét és megértését. A Füleskuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A felmérés lényege, hogy az esti szürkületben és éjszaka kell néhány percet hallgatózni az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy parkban sétálva, és ezt hetente egy-két alkalommal megismételni május-július folyamán. Eközben a felnőtt füleskuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató, füttyögő hangját, később pedig a fiókák eleség kérő hangját kell keresni. Az észlelők egy elektronikus jelentőlap kitöltésével tudnak megfigyeléseikkel hozzájárulni a faj országos elterjedési térképének pontosításához. A madarak hangjáról készült hangfelvételek és videók, amelyek segítik a tájékozódást, valamint az elektronikus jelentőlap az MME honlapján érhető el. 2-től emelkednek a szabályozott üzemanyag árak Szlovéniában, az autópályákon és gyorsforgalmi utakon, kívüli benzinkutakon, közölte a Környezetvédelmi, Klíma és Energiaügyi Minisztérium. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 2,6 centtel 1,71 euróra, a dízeli 1,9 centtel 1,75 euróra, a fűtőolajé pedig 1,8 centtel 1,39 euróra emelkedik. Az új árak május 25-éig lesznek érvényben. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe várja az érdeklődőket a Pünkösdi Vigasságok ünnepségre május 24-én 16 órától a főtérre. Fellépnek a hagyományőrző német nemzetiségi gyermekcsoport, a Német Nemzetiségi Dalkör Környe, a Környei Magyar Dalkör, valamint a Kisfaludi Mihály Általános Iskola néptánc tagozatának helyegetők csoportja is. Zenés délután lesz Herzog Ricsivel, mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
0: Időjárás.
1: A napos felhős időszakok fognak váltakozni, csapadékra továbbra sem kell számítani, 17 fok lesz a maximum. Az esti és éjszakai órákban derült idő lesz, 11 fokig hűl le a levegő.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Mindig veled, és mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és természetesen ezen kívül még érkeznek a slágerek is. Sőt, mi több, egy picit a Buenos Aires-re is visszatekintünk majd ebben az órában, de persze az utakat sem hagyjuk csak úgy felügyelet nélkül, szóval ez is lesz. Tartsatok velünk ebben az órában.

0: ez a Forrás Rádió, csak slágerekkel és természetesen egy kicsit a mulatóssal, meg a mulatós közönségével, magával. Erről volt a reggeli műsorban is szó, úgyhogy egy picit visszatekerjük az időkerekét.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na hát ez van, igen, ez ugye az AC/DC-nek a klasszikusa, a Back in Black, és hát az irigyeim sokan vagytok című kevésbé klasszikus Johnny dal, de szerintem a kettő együtt baromi jól csengett, és hát Johnnynak jól állt az AC/DC. Fordítva meg elnézést kérek minden AC/DC rajongótól.
3: Hát a Back in Black-et ilyen formában én még nem hallottam eddig, de így Johnny rajongó lennék, tehát hogyha elmehetnék egy koncertre. Ez egy olyan dal egyébként, ami ismert tőle, már hogy a Johnnytól nem tudom. Tehát ez
4: hát,
3: egy koncertjén ez előjön?
4: Szerintem ott van.
2: Ott van, igen,
3: tehát
2: igen.
3: Akkor ezt lehet kérni tőle.
2: Uh-huh. Hát azt nem tudom, hogy kérni lehet, hát ha lehet van a CD-n, akkor igen, vagy a pendrive-on, amivel érkezik.
3: Akkor CD-n.
2: CD-n.
3: Ez tetszett? Ez egy jó meghallás szerintem, és itt dallamilag is megvan, minden irányban megvan a dolog, és én azt gondolom, hogy tényleg az AC/DC-sek, hogy ezt hallanák, akkor valószínűleg mosolyognának rajta egy nagyot, tehát neki van annyi humoruk.
2: Igen, vélhetően igen, és azért is gondoltam, hogy akkor ez az utolsó mashup, amit hozok, mert ez egy méltó megkoronázása a mashupoknak, és úgy voltam vele, hogy ez még szerintem neked is tetszeni fog, mert hogy ez tényleg annyira jól összecseng.
3: Hát megadtad, amit én szeretek. Tehát így hozol össze egy házas párt is, akiknél az egyik a bulisabb zenét szereti, a másik pedig a rockot. Tehát, hogy ilyen zenékkel lehet két oldalt megfogni. Szerintetek amúgy az AC/DC-nek, hogy Johnnynak durvább a közönsége? Tehát, hogyha mondjuk egy ivóversenyt hirdetnénk, akkor melyik inne asztal alá a másikat?
2: Hát nézd, ha ivóversenyt hirdetnénk, akkor az AC/DC-é, hogyha egy Mónika Show castingot, akkor a Jolly-é.
3: Gondolod, hogy rosszabbul bírják a Jolly-sok? Nem vagyok ebben annyira biztos. Láttam én most amerikai celebeket, akik elkóstoltatták a pálinkát. Ezért néztek?
2: Ja, de hát a pálinkát azt nem bírják a külföldiek.
3: De ezért mondom, tehát, hogy ezért...
2: De hát nem mindenki. De hát azért a többség azt szerintem nem bírja.
3: Oké. Melyik közösséggel mennél el mondjuk egy hétvégi balatoni nyaralásra? Az AC/DC-sekkel vagy a Jolly-sokkal? Én biztos az AC/DC-sekkel amúgy.
2: De szerintem én is erre szavazok.
3: Kitty?
4: Én meg egy vegyes

0: Szintetizátor.
1: Na, úgyhogy egy ideig most mesáp nem lesz. A humpabat is átgondoljuk, minden esetre szerintem. Majd igazi gyöngyszemmel sikerült mindenkit megörvendeztetni.
2: Buenos morgen! Minden hét.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre. Harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul

The Way, Félix Kartallal és Fionnal egy újdonság, csak szinte ropog. Ti pedig a forrást hallgatjátok, a délutáni csúcsnak pedig hamarosan a végéhez érkezünk, ám előtte egy gyors közlekedési körültekintés az M1-es autópálya kapcsán. Tudjátok, a balhé nem jár egyedül, de most hála jó Istennek viszonylag keveset jelentkezik. Komárom, Csém, Mocsa térségében kisebb szakaszos lassulásokat tapasztaltok a Budapest felé vezető oldalon, egyébként pedig minden rendben van. Tatabánya térségében ugye ahol a nagy terelés kezdődik, mintha valami rossz sorozat lenne. Szóval a nagy terelés környékén egy picit még belassul a forgalom, aztán a Budapest felé vezető oldal terelt sávja már tök jól járható, a kamionos oldal már kevésbé, de a személyautók szempontjából még egyelőre okés a helyzet. Ha közlekedési infótok van, akkor tudjátok, 0620 98 98, addig is Brandy és Ray J érkezik, 2001-ből ez az Another Day in Paradise.

Oliver Heldenszel, ti pedig a Forrást hallgatjátok mindig veled, csak slágerekkel, és természetesen csak kiváló műsorvezetőkkel, mint Zimmerer Tamás, mert hogy ő következik utánam, én pedig mára köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, mert hogy Bálint László búcsúzik, holnap délután 2-kor viszont ismét itt leszek veletek, és 4 órán keresztül a közlekedéssel, az érdekességekkel, és csak slágerekkel jelentkezem. Apropó slágerek, lesz egy mixünk is ma, Light Session, mégpedig DJ Bolival 8-tól 10-ig, mert hogy hétfő van, úgyhogy egy jó hétkezdés DJ Bolival abszolút jár. Hát ezt is ajánlom a figyelmetekre, így figyelmetekbe, úgyhogy holnap délután 2-kor Tali ismételten, addig is minden jót. Ciao, ciao!

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szimli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
1: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön területén. Folytatódik a múzeumi esték program sorozat Esztergomban. Június elején rendezik meg a második befogadás hangja nemzetközi fesztivált Budapesten. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. Krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkant egy őr a budapesti fegyház és börtön területén, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága az MTI-vel. Az egyik foglalkoztatási felügyelő biztonsági ellenőrzés során bukkant a gyűjtő udvarán heverő csomagokra május 15-én és május 17-én. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen átdobták be a börtönbe. A krumplikból 10 darab kisméretű, SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő. A hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat, jellemzően mobiltelefonokat bejutatni a börtönökbe. Idén 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a büntetés végrehajtási intézetekben, közölte a BVOP. Május 23-án szombaton ismét közösségi ünneppé válik Dorogon a Mária utca. Ekkor rendezik meg a Mária korzót, amelyhez kapcsolódóan ideiglenes útlezárásra kell számítani. Dorogváros önkormányzatának tájékoztatása szerint május 23-án 13 órától 23 óráig lezárják a Mária utat a Bécsi úttól a Rákóczi utca kereszteződéséig mindkét forgalmi sávban. Az érintett útszakaszt a rendezvény ideje alatt nem lehet gépjárművel használni. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri az esetleg kellemetlenségek miatt, írja a dorogimedence.hu. Folytatódik a múzeumi esték program sorozat Esztergomban a Pázmány Péter utca 13-as szám alatt. Május 27-én 17 óra 30-tól Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának munkatársa tart előadást. Különlegességek a Balassa Bálint Múzeum numizmatikai gyűjteményéből címmel. A program ingyenes. Második alkalommal rendezik meg a Befogadás hangja nemzetközi fesztivált június 5-én és 6-án a budapesti Momkult kupola termében, ahol a Kárpát-medence fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek színpadra. A szervezők MTI-hez elküldött közleménye szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett esemény célja, hogy a művészet eszközével erősítse az elfogadást és közelebb hozza egymáshoz az épp és speciális szükségletű embereket. A kétnapos fesztiválon profi és amatőr előadók egyaránt fellépnek. A programban szerepel Barabás Lőrinc jazz trombitás zeneszerző, a Gárdi Szilvia énekes, a Pátyi Máltai zenekar, a harangozó és mozgolódó csapat, Sándor Tibor harmonikás, a Hangadók együttes, a Tordasi Szivárvány együttes, valamint a Marosvásárhelyi Happy Feet zenekar is.
0: Időjárás.
1: A napos felhős időszakok fognak váltakozni, csapadékra továbbra sem kell számítani, 17 fok lesz a maximum. Az esti és éjszakai órákban derült idő lesz, 11 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a forrás chartert, hétfőn van, jönnek az európai kedvencek. No meg a visszatek rovat és persze a 20. helyen Zomb, kezd már is a cöv, cöv, cöv. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő 2 órán.

helyen zombor, és persze, hogy a cöv, cucvöv repült felétek. Hát szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem nektek az európai kedvenceket, és tudjátok, ma is jövök visszatekintő rovattal. Itt lesz a következő órában Madonna, érkezik majd az American Life. Jön DJ Bóli is a Light Session 2 óráját, ma tuti, hogy tőle kapjátok. Előtte pedig Rachel Ziegler. Mit csináltam Met Gálán? Na nem sokára kiderült, találkozhatok DJ O-val, ma meg jön majd Harry Styles is. Hogy hol lopta el a sót? Na mondom majd nem sokára. Hát persze valamelyik étteremben, a cukor mellől. Andi pedig legjobbjaink, mindjárt K. Kevin és az újdonság a BSV-vel együtt elkövetve. Elsőként pedig Zala Larsson, a Midnight Sun indul ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást!

18. héten Harry Styles szólt tőle, a verse, hogy az American Girls, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatod, az európai lista pörög egészen 8-ig, köszönöm, hogy itt vagy. No, de apropó Harry Styles, az úr nem viccelt a legújabb cuccal, ez pedig a legújabb albuma, Kiss All The Time, Disco című albuma már a második hete betonozta be magát a Billboard 200-as legtetejére. Úgy tűnik, a rajongók nem bírják abba adni a streamelést, és őszintén, hát van miért nem abba adni. Egyébként szakértők szerint ez Harry karrierének eddigi legnagyobb menetelése, világszerte minden slágerlista tőle hangos, és a stílusa még mindig verhetetlen, attól függetlenül, hogy nekem nem tetszik az Aperture című dala. Ez az American Girls még elmegy. Na, Harry az imént! A folytatás Olivia Dean-t hozza nektek, a 17. a Man I Need.

16. Taylor Swift dala szólt az Opel Light, a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszi, hogy itt vagy, európai lista egészen 8 óráig. Alex Warren, na itt az Ordinary, na 15.

14. héten Sam Fender és Olivia Dean a Rain Me In repült felétek. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok. DGO a folytatásban, azaz Joe Keery. A srác most akkorát megy, kérem, hogy még a legmenőbb indie arcok is kapkodják a fejüket. Egyébként olyan hírek röppentek fel, hogy DGO lehet Harry Styles nyitó előadója a legújabb turnéján. Na és hogy miből következtetnek erre? Hát állítólag onnan, hogy DGO nemrég bekövette Harryt az Instán. Egyébként ő sem pihen, Stranger Things fináléja után sem. Friss hírek szerint gőzerővel készül az új anyaga, sőt nyári fellépéseket is belengetett. Sőt, tudod mit, lengesél mást is, jöjjön

13. héten DJ O és az End of Beginning, a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, az európai lista pörög a 12. helyen, a K-pop Demon Huntersből, a Goldennel. Éme!

Live Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! 7 óra előtt járunk 3 perccel. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. A horvát kormány újabb rendeletekkel akadályozza az üzemanyagárak emelkedését. Tervezett áramszünet lesz holnap Oroszlányban. Itt Talar Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom az esti hír összefoglalót. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk az MTI-vel. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint továbbra sincs pontos statisztika, nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. A cégnél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne. A horvát kormány ma új rendeleteket fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról és a jövedéki adók mérsékléséről. A döntésnek köszönhetően nem drágul a benzin, a gázolaj, a kék dízel és a cseppfolyós gáz ára pedig csökken. A kormány közlése szerint a benzin jövedéki adóját további 2 eurócenttel csökkentették annak érdekében, hogy az üzemanyag ára a korábbi szinten maradjon. Emellett további 2 hétre meghosszabbították a dízel jövedéki adójának csökkentését, amely így az uniós szabályok által megengedett legalacsonyabb szinten marad. Az új árak 2-től lépnek életbe, és 2 hétig lesznek érvényben. Tervezett áramszünet lesz május 19-én Oroszlány több pontján megszakító karbantartás miatt. A leállás több lakcímet, intézményt és a Szent István tér egyes szám alatti ügyfélfogadást is érinti. Az E.ON tájékoztatása szerint kedden 8 és 16 óra között kell erre számítani. A szolgáltató és az érintett hivatalok a lakosság türelmét és megértését kérik. Az érintett címek listája megtalálható az oroszlány.hu oldalon. Vidám, kötetlen hangulatú estére várják az érdeklődőket május 23-án Esztergomban, a Zaki Zugban, ahol karaoke partival készülnek a szervezők. A program május 23-án 21 órakor kezdődik, a belépés díjtalan.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban derült idő lesz, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 11 fokig hűl a levegő. Holnap is a napos, gomoly felhős időszakok váltakoznak, majd és kisebb eső, zápor is előfordulhat, 17 és 23 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

tizedik a héten Zombr és a Homewrecker. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, hétfő van, itt jönnek az európai kedvencek, és persze a visszatek rovat is Madonnával. Az American Life lesz nem sokára a tiétek. DJ Boni és a Light Session 2 órájában. Előtte pedig tuti, hogy érkezik Rachel Ziegler, hogy mi a helyzet vele és a vörös szönyeggel kiderül nem sokára. Addig pedig legjobbjaink, Bruno Mars újdonsága rögvest elsőként Taylor Swift a blogban. The Fate of Ophelia, így a dal, most a 9-én. Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

0: Ebben az órában már a legjobb tízet kapjátok. Forrás Charter, a Forrás Rádió slágerlistája a hetedik.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

A 8. Bruno Mars szólt az I Just Might, a 7. pedig Dave és Tams közös a Rain Dance volt a tiétek. Ez a charter. Köszi, hogy itt vagytok, egészen 8 óráig az európai listát hallgatjátok, de mondom a menetrendet, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet péntek dance chart, és ha már emlegettem az európai, repüljünk egészen 2003-ig, abban az évben ezen a héten Madonna dala volt az első, íme itt az American Life.

A negyedik helyen a Tame Impala és Jenny Kollab, Dracula. Ez a charter, köszönöm, hogy velem tartasz. Ma az európai listát kapod. No és Rachel Ziegler-t. A hölgy megjelenése komoly visszhangot váltott ki az idei Met Gálán, ahol nem csak a ruhája, hanem a viselkedése is beszéd témává vált. A 25 éves sztár egy fehér ruhában és szemkötőben érkezett a Metropolitan Museum of Art lépcsőjére New Yorkban. A közösségi médiában egyébként nem csak a koncepció kapott figyelmet, több videó is terjedni kezdett, amelyeken Ziegler szokatlan mimikával és pózokkal látható. Egyes felhasználók aggódni kezdtek, sőt voltak, akik egészségügyi problémákat feltételeztek. De ha megkérdezzük az Eddás Attilát, akkor minden bizonnyal azt mondaná, hogy ő egy UFO. Ő is? Bocsánat. Zalalázom, nőtozom. Ő nem tudom, hogy UFO-e. Énekelni tud. Blues Life, így adom.

Justin Bieber és persze Nicki Minaj, Beauty and the Beat, így a dal. Jó régről hoztam, de a második a héten itt az európai listán. Apropó európai, köszönöm, hogy itt vagy. Ma robogunk ám tovább. Az első helyen Alex Morrennel, itt az újdonság tőle. A

0: Az első ezen a héten Alex Oran szólt a Fever Dream, én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, érkeznek az amerikai kedvencek, no meg itt lesz Dajcsi, a Mocsári Hercegnő. Na, mesélek róla, úgyhogy majd csak fülelj. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel telik kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan, én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session 5 pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Forrás Rádió, mindig veled! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Fontos rendelkezni az 1+1%-ról. Makettépítő pályázatot hirdett a Dorogi Petőfi iskola. Az Esztergom 5 góllal kikapott a Viborgtól a bronzmérkőzésen. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. május 18-án hétfőn. Május 20-a az SZIA bevallási határidő, fontos rendelkezni az 1+1%-ról. A legfontosabb tudnivalókról Tulai Anita, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának ügyfélszolgálati referense, sajtóreferense beszélt a Forrás Rádiónak.
2: Sokan megfeledkeznek róla. Ugye van az öngondoskodás, és ugye az egyházi szerveknek felajánlott 1%. Érdemes megtekinteni, a NAV-nak a honlapján megtalálhatóak az összes civil szervezetek és az egyházi szervezetek is, mindenkinek az adószáma ott megtalálható. Ezekben a táblázatokban ki lehet keresni, meg lehet keresni, és akkor azokat be is lehet rögzíteni ezeken a felületen. Hogyha személyesen keresik fel az ügyfélszolgálatokat, akkor is kell ezekre figyelni.
1: A Dorogi Petőfi Sándor általános iskola fennállásának 110. évfordulója alkalmából makettépítő pályázatot hirdetett az általános iskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek kreatív formában mutassák be Dorog ikonikus épületeit és építészeti értékeit. A pályázatra az 1-től 8-ig évfolyamos tanulók jelentkezhetnek egyéni alkotásokkal, a szervezők szabadon választott technikát és anyaghasználatot engedélyeznek, így a résztvevők saját elképzeléseik szerint készíthetik el makettjeiket. A pályaműveken fel kell tüntetni az alkotó nevét, évfolyamát és iskoláját is. A kiírás szerint Dorog egyik ikonikus épületét kell megformálni makett formájában. A felhívás népszerűsítő plakáton több helyi nevezetesség is szerepel, köztük templomok, középületek és egyéb ismert dorogi helyszínek. A pályaműveket május 26-a és 29-e között minden nap 8 és 15 óra között lehet leadni a Dorogi Petőfi Sándor általános iskola titkárságán. A beérkezett alkotásokból júniusban kiállítást rendeznek, amely a Petőfi iskola 110 éves jubileumi program sorozatának része lesz, írja a dorogimedence.hu, ahol további információkat is találnak a pályázatról. Esztergom parkolási helyzete visszatérő téma a közösségi médiában nem véletlenül. Mindannyian tapasztaljuk, hogy egyre több a gépjármű az utcákon, miközben a parkolóhelyek száma nem tud lépést tartani ezzel a növekedéssel, ezért sokan zöld felületeken, járdákon és más szabálytalan helyeken parkolnak, miközben a lakótelepeken élők pedig gyakran azzal szembesülnek, hogy a saját lakóhelyük közelében sem találnak szabad helyet. Sokan több parkolóhelyet szeretnének, ami érthető igény, azonban fontos látni a korlátokat is, írja az esztergom.hu oldal. Esztergom nem csak Komárom-Esztergom vármegye egyik gazdasági központja, hanem történelmi és turisztikai jelentőségű város is. A középkori eredetű szűk utcákkal rendelkező belváros egyszerűen nem alkalmas arra, hogy korlátlanul új parkolóhelyeket alakítsanak ki. A túlzott gépjármű forgalom akadályozza a sétáló utcák, iskolák, környéki autómentes zónák kialakítását és az élhető városi környezet megteremtését. kérdését. A lakótelepeken hasonló a helyzet, új parkolóhelyek csak a zöld felületek rovására alakíthatók ki, ami hosszú távon mindannyiunk életminőségét rontaná. Ezért kompromisszumokra van szükség. A város parkolási rendjét rendelet szabályozza. Ez a rendelet már közel egy évtizedes, és az évek során csak részben különféle foltozgatásokkal került módosításra. Elérkezett az idő arra, hogy teljesen újra gondolják és a mai kor elvárásaihoz igazítsák a parkolási rendeletet. Ehhez kérik most az esztergomiak segítségét, várják az ötleteket, javaslatokat, hogy olyan parkolási rendelet szülessen, amely a lehető legtöbb ember számára elfogadható és élhető megoldást kínál. Ötleteiket a parkolás@esztergom.hu e-mail címre küldhetik, olvasható Esztergom honlapján. Karjukat nyújtották a véradók a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságon. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a tűzoltóság napja alkalmából hirdette meg az eseményt, amelyen a tűzoltók mellett rendőrök, a Tatabányai Járási Hivatal, a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Kormányhivatal munkatársai adtak vért. A véradásra ezúttal 34-en regisztráltak, számolt be honlapján a katasztrófa védelem. A Vöröskereszt komáromi területi szervezete idén is faültetéssel tisztelget a Vöröskereszt alapítója Harry Danant előtt. A komáromi színes óvoda és a szivárvány óvoda kisgyermekei péntek délelőtt selyem mirtuszokat ültettek el intézményeik udvarán. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálati helye, az esztergomi kirendeltsége, valamint a kisbéri komáromi tatai NAV ablakok a megszokottól eltérően május 19-én, vagyis holnap is nyitva tartanak. A központi ügyfélszolgálat 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig, az esztergomi kirendeltség 8-tól délig és délután 1 órától 3 óráig, a kormányablakokban kihelyezett ügyfélszolgálatok pedig 8-tól 14 óráig várják az ügyfeleket. Az Oroszlányi Kormányhivatal ügyfélszolgálata zárva lesz. Közgyűlés lesz május 21-én 9 órától Tatabányán. Szó lesz többek között a Tatabányai Rendőrkapitányság beszámolójáról, a közgyűlés által alapított díjakról, az egészségügyi alapellátásról, valamint alapítványi támogatásokról is. Május 19-én kedden Méri Péter zongora estjére kerül sor a Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában 18 órától. Az eseményen közreműködik Király Lugosi Veronika hegedű művész, a belépés díjtalan. És végezetül sport, a MOL Esztergom 35-30-ra kikapott a Dán Viborg HK-tól a női kézilabda Európa Liga bronz mérkőzésén a dijoni 4-es döntő vasárnapi játéknapján. A magyar csapatból ezúttal is Szőlős Zácsik Szandra és Mlinkó Zsófia hiányzott a körülbelül 2000 néző előtt rendezett meccsen. Az esztergomiak szombat este 8-kor még a vesztes elődöntőjük utáni levezető futást teljesítették, 18 órával később viszont már kezdődött a bronzmeccs előtti bemelegítésük. Az elődöntőt és a bronzmeccset is az első pillanattól az utolsóig óriási hangerővel végig szurkoló esztergomi drukkerek a két vereség ellenére is nagy ünneplésben részesítették kedvenceiket a találkozót követően, hiszen nemzetközi kupa újoncként a legjobb négyig meneteltek. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. május 18-án hétfőn. További kellemes rádiózást kívánunk!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Milyen Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora.
1: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa, que es muy importante.

0: ennyi volt a Light Session.
1: A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése.
2: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.
3: Lotfi Begi, Korlányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

azt mondják, szedjek Rivotrilt. Vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni. Mert otthon azt érzem, hogy összenyom a semmi. Az utcán kóvágok, ha nincsen vele.

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

öcsém, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát, hogy kibonthassuk a vitorlát.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Egyszer démonnak kezel egy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, ez a csúszat. Kék szempár lassan akad, a szádból szivárgó szódem arány. Most indul a show.

kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

a sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ágomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

fájdalomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója.